Now we're in New Orleans.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jamaica, Japán és Jordánia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Nem a túrádió.
1: Na mi van még?
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: cœur. Digital, digital, c'est loin de l'essentiel. Digital, digital, c'est loin du réel. Digital, tu es né animal, tu mourras digital. Digital.
1: Lachmacun Radio.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat fejezett címek. Tartsatok velünk!

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Szeretnéd, hogy a Lamacsún Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: Mémelés. Let's try that again, but this time good. Mondja David Lynch, és belekiabál ebbe a filmes ilyen megafonba.
3: Igen,
1: a forgatás. A kép címe, a sztori, Me Every Morning When I Wake Up.
2: Lamacsun Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a

0: Radio Capital.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.

0: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt a La Macsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Rub-a-dub-dub. Rub-a-dub-dub is an English language nursery rhyme first published at the end of the 18th century in volume 2 of Hook's Christmas box under the title Dub-a-dub-dub rather than Rub-a-dub-dub. It has a Rout Folk Song Index number 3101. It's mine!
3: How much?

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Súlyemelés. Az ember alkatánál fogva képes arra, hogy tárgyakat különböző magasságra, akár a feje fölé is emeljen. Az emelés az egyik legősibb tevékenységei közé tartozik. Az e fajta fizikai erő kifejtése főleg a természettel való küzdelem, a környezet kialakítása, a létfenntartás miatt kényszerült, miáltal az emberre erős fizikum, fejlett izomzat volt jellemző.
1: Ez a Lamacsú hangja. Lamacsú rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsú rádiót az italműhely támogatja.

0: el nekünk valamit, angyalom?
1: Jaj, csak ugyan, jó? Azt a kedves dalt, amit egyszer tudja.
2: Igen.
3: Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen.

back and say that first beat is right on. Right on.

globális, populáris létből, ebből a halálos, racionális illúziókból.

Sokkal perek, eddig elnyomva jöttek.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Tég.
3: Experimentál.
1: Tég.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsun.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Készfogás. A készfogás általában találkozás, üdvözlés, elválás, gratuláció, hálával és megállapodás megkötésével történik. A sportban vagy más versenyképes tevékenységben a jó teljesítmény jele. Célja a bizalom, a tisztelet, az egyensúly és az egyenlőség közvetítése. A megállapodás születik, a megállapodás nem hivatalos, amíg a kezek nem engedik el egymást.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Dogma Tune Radio.
1: Dogma Tune Radio 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Dánia, Djibouti és a Dominikai Köztársaság nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

All hit music.

Oh, my God.

0: Awunye gere.
1: Ele wan to mi.
2: Mm-hmm.

0: Nem van még? Nem van még? Lamacsó Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Lamacson Present, szerdán 10 órától a Lamacson Rádión. Egy nagyon izgalmas új együttműködés veszi kezdetét ezzel az adással. A Trafo Kortárs Művészetek Házával indul egy interjúsorozatunk, ami a Trafo egyes programjait, előadásait mutatja be. Első alkalommal a Trafo következő két hétvégés összművészeti fókuszáról fogunk beszélgetni, szeptember 18 és 27 között megrendezett Vidékváros viszonyok címmel. Mai vendégeim Erdődi Katalin, a Trafo vezetője.
1: Sziasztok!
0: Szalipszki Judit, a Trafo Galéria kurátora, programszervezője.
2: Sziasztok!
0: És Trap Dominika, képzőművész, a Csakoda művészeti csoport társalapítója.
3: Sziasztok!
0: A műsorvezető Bence Bettina. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. És szerintem vezessük be a beszélgetést először ezzel a fókusz program sorozattal, ami 2027 őszén indult. Az első téma az az erőszak vége volt. Hány fókusz volt azóta? Miért döntöttetek úgy, hogy egy ilyen két hétvégés, sűrűbb, ilyen komplexebb programot szerveztek?
1: Hát azért indult el

0: programokra látogatunk el, hanem egy komplexebb, kicsit olyan, mint egy ilyen csoportos kiállítás térben, időben performatív eszközöket, tehát hogy különböző művészeti megközelítésekkel is lehet találkozni, illetve a másik kérdés pedig az volt, hogy hogyan lehet kicsit komplexebb társadalmi témákkal, vagy aktuális kérdésekkel, de akár művészeti kérdésekkel is foglalkozni, úgyhogy ugye ne egy-egy nézőpontot mutassunk meg egymástól elkülönülve, hanem éljünk azzal a lehetőséggel, ami ugye a trafó infrastruktúrájából, meg a ház lehetőségeiből is adódik, hogy tényleg különböző terekben különböző művészeknek adjunk lehetőséget egyrészt munkákat bemutatni, meg hogy ezek között, szóval engem valahogy az is nagyon érdekel, hogy mi jön létre a köztes térben, tehát amikor nem csak egy-egy munkával találkozunk, hanem a különböző munkák elkezdenek egymással párbeszédbe kerülni, és ugye ezt a párbeszédet mi nem is feltétlenül tudjuk, vagy akarjuk kontrollálni, hanem igazából egy ilyen kis triggert adunk azáltal, hogy így miket hozunk össze, tehát a kontrasztok is egyébként nagyon fontosak, tehát nem feltétlenül, tehát szerintem érdekes az, hogyha különböző pozíciók között feszültségek vannak, vagy eltérő vélemények, közelítések.
1: Mi alapján választjátok ki azokat a különböző témákat, amik egy ilyen fókusznak az alapjai?
0: Hát ezek is, részben ezek a témák is fakadnak abból, hogy mi az, ami éppen aktuálisan égető körülöttünk. Tehát az erőszak vége például kifejezetten ebből táplálkozott, és ugye rá akartunk nézni arra, hogy a világban jelenleg milyen, tehát kvázi egy ilyen polikrízissel állunk szemben, és egyáltalán ebben ugye az erőszak maga milyen szerepet játszik, és mennyiben tudjuk egyáltalán az erőszak végét elképzelni. Ez az erőszak hány, tehát milyen különböző módon manifestálódik, és utána voltak olyan fókuszok, például a mesterséges valóságok, ami inkább együttműködésekből fakadt, ott volt egy Európai Uniós Kreatív Európa projektünk, ahol kifejezetten mesterséges és intelligencia és művészet különböző találkozásaival, meg technológia és művészet találkozásaival foglalkoztunk, tehát hogy így beépítjük ilyen módon a különböző partneri együttműködéseket is. Akkor a semmit rólunk fókusz esetén ott megint inkább így az aktuális társadalmi kérdések foglalkoztattak minket, meg így eleve tehát hogy így a kisebbségi reprezentáció kérdése, egyáltalán az, hogy milyen kisebbségekről gondolkodunk társadalmi szinten, mit jelent a semmit rólunk nélkülünk felhívás, egyáltalán van-e többségi társadalom, vagy leginkább kisebbségi társadalom van, mert ugye a többség kicsit ilyen fikció. És az utolsó fókusz az tavasszal volt, ez a munkaszabadidő fókusz volt, ami meg így erősen kötődött így a saját helyzetünkhöz is, így művészeti intézményként, tehát hogy így a kulturális munka az ugye egy ilyen furcsa, ilyen metszetében van a munkának és a szabadidőnek, meg hát ott is azért fontos, szóval szerintem ezek olyan kérdések, amik általában elég sok mindenkit foglalkoztatnak, akik próbálják egyensúlyba hozni így a munkát és a szabadidőt.
1: Ez az hatodik kiadás lesz ebből a fókuszokból, a
0: nem, ez
1: Vidékváros
0: szerint, az ötödik lesz,
1: az ötödik
0: egyébként,
1: lesz.
0: Igen.
1: És akkor így milyen sűrűséggel, ilyen 2-3 havonta?
0: Igen, egyre ritkábban csináltunk, mert az egyik fontos felismerése a fókuszoknak az volt, hogy ugye a trafónak eleve elég intenzív a programja, fókuszok nélkül is, és a fókuszok van, így próbáltunk tehát egy ilyen kurátori gondolkodást is bevezetni, és egyszerűen ez sokkal erőforrás és időigényesebb, mint a megszokott programszervezés, mondjuk így, és akkor emiatt egy picit így az ősz az nagyon erősen és intenzíven indult, és utána a tavaszra munkaszabadidő fókusz idejével mi is elérkeztünk ahhoz, hogy most, tehát ebben az évadban például csak egy-egy fókusz tervezünk, tehát hogy fél évente egyet ősszel lesz a vidékváros viszonyok, és utána tavasszal lesz a következő.
1: És egyébként, ami tök fontos ennél az új fókusznál, hogy bevezettétek azt is, hogy ez a fizes, amit tudsz rendszer, hogy mindenki, nyilván vannak meghatározott árujegyek, de hogy ezzel is hozzáférhetőbbé tegyétek a programokat, meg hogy azt ösztönözzétek, hogy minél többen több programon is részt vegyenek.
0: Igen, ez minden egyszerre, meg ugye az is van, hogy ugye egy nap több program van, És igazából ezzel a fizes, amit tudsz rendszerrel, most azt próbáltuk kiküszöbölni, hogy ne egyesével kelljen a programokra venni, vagy mindig, általában eddig voltak mindig napi jegyek is, hanem egyszerűen attól függően, hogy mennyi mindent akarsz.

0: abból a napból megnézni, vagy megtapasztalni, azt szerint kiválaszthatod a jegykategóriát, tehát hogy részben a pénztárcához is tud illeszkedni, de részben ahhoz is, hogy hány programot akarsz aznap látogatni.
1: Illetve az is fontos, hogy ennél a fókusznál lesznek majd ingyenes programok is, illetve a korábbi fókuszoknál is voltak, de most ebben az esetben a nyitónap is ingyenes lesz, illetve a szeptember 19-i program is nagy részt ingyenes. Van egy kivétel, egy nagyon különleges program, amiről szerintem Kati fog majd még beszélni, egy olyan séta, amiről azt mondták a kollégáink, hogy kihagyhatatlan, és hogy életük egyik meghatározó művészeti élménye, úgyhogy ezt a stáb már nagyon várja, de reméljük a közönség is nagyon fogja várni, illetve de izzanak majd.
2: És 18-án indul, és a kiállítás megnyitóval kezdődik tulajdonképpen a fókusz.
1: Igen, tehát igazából ez egy olyan nap lesz, az a legjobb szerintem a fókuszokban, ahogy nagyon sok minden történik a házban, ami szervezői szempontból egy elég komoly kihívás, és néha egy káosz, de nagyon izgalmas, hogy ezek a különböző programok találkoznak, és a különböző programok különböző közönségei. Lesz ez a séta program, amit említettem, ez Miriam Lefkovicnak a munkája, az itteni közegre adaptálva. Ez azt hiszem már délután 4 órakor elkezdődik, de a házban 6 órakor kezdődnek majd a programok. A Trafo Galériában a Cooking Sections első hazai egyéni kiállítása lesz majd látható, aminek az a címe, hogy a ház, amit malacok építettek, de ezen kívül majd lesz látható az előtérben a Csakoda kiállítása, illetve a Csakoda archívuma, amiről majd Domi fog beszélni hosszabban, és a klubban is tervezünk egy kiállítást, úgyhogy így lehet áramolni a különböző terek között majd. Akkor lehet, hogy beszélek egy kicsit a kiállításról, amit egyébként a megnyitón túl majd kiegészít egy előadás is szombaton. Szóval ez a kiállítás, ez végül is egy ilyen hosszabb távú együttműködés eredménye a Cooking Sections-el. Ők egy duó, Alon Schwabe és Daniel Fernandez Pascal, ők Londonban élnek, és többször voltak már a Trafo vendégei. Először azt hiszem, hogy 2022-ben voltak itt, amikor egy performance előadást tartottak a klubban, és az elmúlt körülbelül másfél évben dolgozunk együtt velük szorosabban egy Klímaevők nevű projekt keretében. Ők alapvetően egy ilyen transzdisziplináris praxisuk van, ami a képzőművészet, az építészet, a kutatás, az ökológia, a politikai aktivizmus határterületén van, ami egy nagyon, nagyon egyedi és izgalmas alkotói gyakorlat szerintem, és igazából a munkáikban is megjelenik ez a fajta ilyen sokféle praxis, vagy sok nézőpontúság, és ehhez az ilyen transzdisziplináris karakterhez mérten sok együttműködővel is dolgoznak, és alapvetően, ahogy a nevük is mutatja őket, hát így az élelem foglalkoztatja, de az élelem nem feltétlenül csak az étel, amit megeszünk szerintük, hanem igazából azokra a rendszerekre és sokszor láthatatlan infrastruktúrákra koncentrálnak, amik valahogy ugye mindennapokban nem feltétlenül hozzáférhetőek a fogyasztók számára, és alapvetően az étkezést azt egy ilyen tájhasználati gyakorlatként gondolják el, és ebben a Klímaevők című nevű projektjükben is, angolul Becoming Climavore, azzal foglalkoznak, hogy az étkezésen keresztül, vagy a fogyasztáson keresztül hogyan formáljuk át a tájakat, és hogy ez a fajta a tájaknak az átalakítása utána hogyan hat vissza arra, amit mi magunk fogyasztunk, és a kiállítás maga az szintén erre, hogy ezt célozza meg, hogy azokat a láthatatlan infrastruktúrákat, amik valójában ilyen materiális szinten nagyon konkrétan körbevesznek minket, azt mutassák meg, és jelen esetben itt, ha belépünk majd a térbe, akkor tulajdonképpen egyfajta ilyen lakó környezetet, vagy ilyen lakót, stilizált lakóteret láthatunk majd, és különböző tárgyakat, ágyat, asztalt, ablakot, amik egyfajta ilyen polifónikus kórusként beszélik majd el saját ilyen kémiai keletkezés történetüket, és azt, hogy valójában mik azok az anyagok, amikből összeállnak, és hogy ezeknek az anyagoknak, ezek az anyagok részben mind visszavezethetőek a sertések testére, vagy hát a sertés tenyésztésre. Tehát valójában ez szerintem az az ereje ennek a munkának, hogy egy, valahogy így áthangolja azt, ahogyan látjuk a saját környezetünket, és áthangolja azt, amit gondolunk magunkról, a tárgyainkról, az ételünkről, és valahogy ezekről a rendszerekről, amik összekapcsolják ezeket a dolgokat. És egyébként van tényleg egy ilyen nagyon hosszas kutatás, amit Hanna Lendeker tudománytörténésszel közösen végeztek, de egyébként ahhoz, hogy valakire így hasson ez a mű, szerintem nem. Tehát, hogy különböző szinteken tudhatni, vagy különböző szinteken lehet vele kapcsolatba lépni, és van egyfajta ilyen picit nyomasztó és kísérteties karaktere is, de közben pedig van egyfajta ilyen intellektuális játékosság is abban, hogy egyszer csak elkezdenek beszélni a különböző tárgyak a házban, és az egész egyébként egyfajta ilyen láncmesei struktúrában alakul, mint mondjuk a kis gömböcnek a története. Szóval nagyjából ez lesz a kiállítás, és a művészek is itt lesznek majd, és tartanak egy tárlatvezetés szombaton, illetve egy beszélgetésen is részt vesznek majd pénteken.
2: A megnyitó keretein belül?
1: A nyitónapon, amikor majd a különböző a házban megjelenő egyéb praxissal is megismerkedhetünk egy beszélgetés formájában.
2: És a szombaton mondtad, hogy egy előadás is kapcsolódik a kiállításhoz, ez melyik előadás?
1: Ezt a kutatótársukkal, Hanna Lendekerrel közösen tartják majd. Ez egy ilyen rendhagyó tárlatvezetés artistól keveréke, ha beszélnek majd ennek a munkának így a keletkezéséről, meg az ezt megelőző kutatásról.
2: Fú, hát ez nagyon, nagyon izgi. A fókusz témájához is ez egy ilyen tök jól kapcsolódik, maga a kiállítás is, meg a városvidék viszonya, az, hogy akár csak így a sertés feldolgozásból kiindulva ez a vidéki életmód, városi életmód, szóval így tényleg egy kicsit ez az ilyen tudatosságra is, meg így ez a különböző szinteken is a látogatót, hogy lehet bevonni egy ilyenbe.
0: Lehet, hogy annyiban tennék hozzá, mert hogy szerintem ami kifejezetten izgalmas lesz ezen a szeptember 18-ai napon, és relatíve ritkán fordul elő a Trafóban, hogy ez a nap, ez tényleg elsősorban képzőművészeti pozíciókról fog szólni a galéria terében, illetve a galéria terén túl, ugye már említettük a Csak Oda csoportnak a munkáját, amit az előtérben fogunk bemutatni, és a Trafó Színház termében is egyébként egy képzőművészeti installáció fog megnyílni hangkulisszával, ami Iza Tarasevics lengyel képzőművésznek, illetve Justina Stasiowska hangművésznek a közös munkája lesz. És szerintem még ami így érdekes, mert talán így felsejlett így a Cooking Sections munkájából is, hogy ilyen nagyon erősen materiális a Cooking Sections kiállítása, de egyébként teljesen más módon, de szintén nagyon materiális lesz Iza Tarasevics munkája és a színházteremben merül meg mezőgazdasági gépeknek az alkatrészeivel, vagy alkatrészekre emlékeztető formákkal gondolkozik, ezeket absztrahálja ilyen nagyszabású szobrászati installációkként, és szerintem nagyon érdekes az is, hogy mi a munkához való viszony, vagy akár, hogyha gondolkodunk a vidéki életről, vagy a mezőgazdasági munkáról, akkor erről milyen testi tapasztalataink vannak, vagy nincsenek. Ugye ez is érdekes, hogy így milyen az, amikor a Trafó Színház termét mondjuk ezek a gépek, vagy alkatrészekből álló nagy installációk veszik át, és ebben... Tehát, hogy ebben egyrészt Izának, egyébként érdekes, hogy nagyon sok művész, aki ezekkel a témákkal foglalkozik egyébként általában vidéki térségekről, vagy kisebb falvakból származik, tehát Iza is egy kisebb faluban él, Bialystok közelében, és hogy neki pont nagyon fontos az, hogy magát a mezőgazdasági munkának a fizikalitását, a kitartást, akár az ugye egykoron még inkább paraszti életformaként ismert, vagy a rurális életnek ezeket a hétköznapjait is, tehát hogy olyan értelemben ünnepeljük, vagy tisztelegjünk előttük, hogy elismerjük Tehát, hogy elismerjük ezeket a valóságokat, és noha ugye a városban általában elég távol kerülünk ezektől, de hogy valamilyen, tehát bizonyos értelemben egy ilyen jelenlétet hoz be a színházterembe, ami szerintem elég egészen különleges, és a Fókusz összes napján látható lesz az installáció, tehát ez egy ilyen újabb kísérlet ezzel a fókusszal, hogy a színházteremben tehát hogy végig jelen lesz ez az installatív környezet, és ebben fognak egyébként majd a különböző események megvalósulni, tehát hogy valahogy lesz egy ilyen folyamatos jelenléte is a, nem tudom, vidéki életnek, mondjuk így.
2: Igen, de az tényleg nagyon izgi, meg én is így elképzeltem, hogy ott majd lesz egy zenés előadás is, és hogy látogatóként is, meg részvevőként is ez így mennyivel egy ilyen komplexebb élmény, meg egy kicsit ilyen különlegesebb így az egész az előadás maga is, meg az, hogy egy ilyen nagyobb szabású installáció is ott a térben így összekapcsolódik. És az előadók, ők mit gondoltok, külön kezelik az installációt az előadásokból, vagy van, aki beépíti az előadásába? Tudtok ilyesmiről?
0: Szerintem így kifejezetten lesz olyan aki aktívan fogja használni a teret, tehát hogy az installáció által kreált teret. Egyébként szerintem sokan, tehát hogy mindenkit eleve úgy kértünk fel, hogy tudják, hogy ez az installáció volt úgymond előbb, és utána jöttek a felkérések a különböző eseményekre, de szerintem is egyébként van egy ilyen nagyon erős párbeszéd lehetősége, de azt egyébként nem gondolom, hogy így alapvetően egyébként akiket meghívtunk, alkotó gondolkodók, ők nem idomulnak ehhez a környezethez, és nem is kell, hogy idomuljanak. Tehát szerintem pont az lesz az izgalmas, hogy teljesen akár gondolatiságban is mást hoznak be, mint Iza munkája, de hogy ennek ellenére lesz egy ilyen érdekes találkozás.
1: Illetve szeptember 19-én majd egy ilyen diszkurzív program lesz a házban, és annak ott keretett tulajdonképpen ez az installáció. Csurgó Bernadettnek egy előadásával kezdődik majd a nap, és ez az előadás ad egyfajta ilyen elméleti keretezést az egész fókusznak. Ő beszél majd arról, hogy tulajdonképpen hol ér véget a város, és hol kezdődik a vidék. Szerintem kicsit majd dekonstruáljuk a különféle ilyen romantikus vidék elképzeléseket is.
2: Meg a sztereotíp mindenféle, főleg így a város közepéről így mi a viszony ehhez a...
1: Hát meg azon is, hogy az a tervünk, az a célunk, vagy vágyunk, hogy azon is gondolkodhassunk, hogy milyen típusú szövetségek képzelhetőek el város és vidék között. Nyilván ezek ilyen nagyon absztrakt fogalmak, és nagyon szubjektív fogalmak, és vannak egyébként ilyen policy szintű, ilyen stratégia alkotási projektek, és ez van egy nemrég alakult kezdeményezés, a Vidéki Paktum, ami egy viszonylag friss kezdeményezés, és nekik az a céljuk, hogy valahogyan egyfajta szakmai minimumot összetudjanak rakni egy új vidék és agrár stratégiát, és hát ez egy szokatlan helyzet, hogy tulajdonképpen a Trafó az egy kortárs művészeti intézmény, és feltetnénk a kérdést, hogy valójában mit is keres a Vidéki Paktum, hogy mit keresnek a Trafó nagy termében zöld szervezetek, településfejlesztők és gazdák, de hogy a Trafónak azért egy elég erősen társadalmilag elkötelezett profilja van, és így azt gondoljuk, hogy nyilván az élelem, klímakrízis, ökológiai kérdések, ezek nagyon politikus témák, és olyan témák, amik egyébként, mint ahogy a Fókusz programja mutatja, sok alkotót, képzőművész, táncosokat is foglalkoztatnak, és ezért azt gondoljuk, hogy ennek a beszélgetésnek van tere a Trafóban.
2: És az egész szombati nap akkor előadások, már mint hogy ilyen galériatérben is lesz előadás, a nagy teremben lesz ez az előadás, amit most mondtál?
1: Igen, elsősorban a nagy teremben koncentrálódnak majd a programok. És a nap második felében vendégül látunk majd gazdákat is, csatlakozik hozzánk a Hellót, a Biokert, és Töröki és Orsolya, aki önkéntesként dolgozott velük, és egy úgynevezett tájkóstolót is tervezünk. És ez a nap lehetőséget biztosít arra, hogy mind a gazdák közötti tapasztalat és eszmecserére, mind arra, hogy beszélgethessen a közönség is velük. És tulajdonképpen ez sem egy ilyen előzmény nélküli program. Az elmúlt évben volt már több olyan esemény a Trafóban, amikor vendégül láttunk gazdákat, például trópusi és déli gyümölcsöket.
2: Azon ott voltam, az nagyon-nagyon jó volt.
1: Az nagyon,
2: igen, és az is ez a klímaevők projektben kapcsolódik.
0: Hogy Domihoz fordulnék a
2: Csak Oda... Ami már felmerült.
0: Igen, a Csak Oda csoport munkája kapcsán, meg tehát, hogy ahhoz, hogy így a... Mert hogy ezen sokat beszélgettünk Domival, hogy így hogyan viszony... Tehát, hogy viszonyultatok ti a helyi kérdéséhez, meg egyáltalán ugye most nyilván ezt szerintem egyébként néha egy kicsit problematikus is ez a vidékváros kategória, tehát hogy pont hogy szeretnénk ezeket a kategóriákat meghaladni, de ahhoz, hogy meghaladjuk őket, meg kell őket nevezni. De ugye miatt hoznám be a helyi fogalmát, mert Csak Oda szempontjából is nagyon izgalmas, meg szerintem ez egy kicsit kibillenti ezt a fajta gondolkodást.
3: Igen, ahhoz, hogy erre reagálni tudjak, talán érdemes dióhéjban összefoglalni, hogy a csoportnak mi a története. 2011-ben alapult, Dés Márton és én vagyunk az alapítók. Mi akkor a Képzőművészeti Egyetemre jártunk, mind a ketten festőszakosok voltunk, és egy Diósgyőri Művelődési Házban állítottunk ki egy csoportos kiállításon, egy iskolatársunk hívott meg, és ott jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha szerveznék egy tulajdonképpen az egész országot behálózó művelődési házak hálózatát kihasználó programsorozatot, aminek az lenne a lényege, hogy kis településekre viszünk kortárs művészeti alkotásokat, és ott tulajdonképpen ezt a meglévő infrastruktúrát újra hasznosítjuk. Nyilván ennek az egyik, tehát a művelődési házban kiállítani az nem egy ilyen presztízs, egy feltörekvő kortárs művésznek, és mi pont erre szerettünk volna részben reagálni, hogy ennek ellenére vidékre vinni kortárs művészetet. Én magam is egy Budapest közeli településen nőttem fel, ami csak 15 éve város, szóval volt szerencsém megtapasztalni nekem is, hogy mennyire nem férünk hozzá például kortárs művészethez, akár egy 50 kilométerre lévő, Budapestről 50 kilométerre lévő településen sem. Szóval én ebből az élettapasztalatból is kiindultam, és így jött az ötlet, hogy akkor használjuk ki ezt a hálózatot. Ennek sokféle nevet adtunk, többek között ez az intézmény újrahasznosítás, mint intézménykritika, meg hasonlók. És 2011 és 13 között jártuk az országot, Képvándorlás Magyarországon címet adtuk ennek a programsorozatnak, és amúgy elsősorban festőkkel dolgoztunk együtt, mert az elsődleges célunk az volt, hogy az amúgy galériákban passzívan, egy passzivitásban látható műtárgyakat mozgósítsunk. Tehát ha valami nem társítasz az aktivizmussal, akkor az talán a táblakép festészet, és ezt szerettük volna valahogyan felrúgni, és hát ez egy ilyen performatív lépés is volt olyan szempontból, hogy ez fontos része volt ennek a projektnek, hogy a hátunkra kötöztük a képeket, meg ikerzsákokban, meg egyéb, tehát hogy együtt utaztunk a képekkel. 2013-ban egy Balaton körüli turnét is szerveztünk, ahol biciklivel mentünk körbe, és kiállítottunk különféle balatoni településeken, Hegymagason, Zánkán, Balatonbogláron. Tehát ezek a kiállítások ugye az egyetem alatt születtek. Itt az fontos kitérni arra, hogy mi próbáltunk erre pénzt is szerezni. Kikerestük a legsikeresebb cégeket a HVG top listáján, megtaláltuk a Magyar Cukor Zrt-t, többek között, akiknek írtunk egy levelet, és 250 ezer forinttal támogatták a projektünket, úgyhogy abból egész jól elboldogultunk egy darabig, de alapvetően itt a lelkesedés volt, ami hajtotta a csapatot. Változó létszámmal vettünk részt ezeken a programokon, de mondjuk azért egy névsort azért mondani.
2: Igen.
3: Igen, tehát ugye Dés Marci és én voltunk az alapítók, ezen kívül Keresztesi Botond, Szigeti Árpád, Menyhárt Norbert, Bálint Bence, Murányi Mózes Márton, Szűcs Levente az elején, aztán később csatlakoztak még mások is, különféle projektek keretén belül Mécs Miklós, Bogyó Virág, meg még zenészek, DJ-k, irodalmárok, szóval, hogy rengeteg együttműködés volt. Én 2013-ban Berlinbe költöztem, és onnantól fogva táv munkában szerveztem a Csakodát, és akkor áttértünk az ilyen nagyobb volumenű intézmény szkvattolásra. Például az ICD-ben szerveztünk egy négynapos fesztivált, a munkaszabadidő tematika ott már előkerült, ez egy szabadidő fesztivál volt. Aztán a Bánkitón is csináltunk egy projektet, a Transittal 15-ben. 2016-ban megnyertük a Katalizátor díjat egy olyan ötlettel, aminek a lényeg az volt, hogy olyan művelődési házakat kerestünk, amiknek a létrehozása nem a szocialista kultúrpolitikának volt a része, hanem jóval azelőtt a két világháború között civil kezdeményezésre jöttek létre, vagy munkás önképzőköröknek a kezdeményezésére. Ózdon jártunk, Üllőn, illetve Nagykanizsán. A képvándorláshoz képest ezek a későbbi, ritkább, de nagyobb volumenű kiállítások vagy programsorozatok olyan szempontból voltak mások talán, hogy sokkal több időnk volt felkészülni, sokkal helyspecifikusabb alkotások születtek, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a kutatásra is, és hogy rátérjek a helyiek témára, a Bánkitó Fesztiválon csináltunk egy helyi téma nevű programsorozatot, egy használaton kívüli vasútállomást foglaltunk el, és létrehoztunk ott különféle ilyen tematikus tereket, feldolgoztuk a sok településen ismerős teleháznak a jelenségét egy internet utáni korban, aztán Google médiummal Vándor Csaba készített nekünk egy hajtányt, amivel el lehetett jutni a vasútállomásra, illetve tovább. Mindenféle programokat szerveztünk a fesztivál területén, ilyen pop-up, vagy ilyen jelleggel, és a helyek olyan szempontból voltak érdekesek számunkra, hogy ugye miközben én szerveztem ezeket a kiállításokat, meg egyáltalán az egész csoportnak a menedzselését végeztem, közben ennek az egésznek az elméleti kontextusával is megismerkedtem, mondjuk a social turn fogalmával, vagy különféle elméletalkotóknak, Hal Fosterrel, Claire Bishoppal, és elég, hát tulajdonképpen tisztában voltam azzal, hogy mi az a diskurzus, amihez a Csakoda kapcsolódik, és ez a helyieknek a fogalma az eléggé központi volt a szociálisan érzékeny projektek kapcsán, illetve a pályázati kiírásokban is rendre előkerült az, hogyha valamilyen hasonló programot csinálunk, akkor az mindig a helyiekkel együttműködésben történjen valamilyen formában. És akkor készítettünk egy olyan kiadványt, ami ezt tematizálta többek között, hogy kik ezek a helyiek, és hogy milyen formán lehet velük kapcsolatba lépni. Ez félig mindig humoros is volt, tehát egy nyilván volt benne némi irónia. Talán ez olyan szempontból fontos, hogy a Csakoda egyszerre volt egy ilyen lánglelkű projekt, aminek a tagjai nagy részt amúgy is utcaművészettel foglalkoztak valamilyen formában. Tehát volt benne egy nagy adag ösztönösség, meg antielitizmus, de közben volt benne egy nagy adag tudatosság is, vagy reflexió azokra a diskurzusokra, amikbe belekapcsolódott a munkánk. Ezt általában én képviseltem, szóval erre én így figyeltem. Minden, amit csináltunk, az, ahogyan ezt a Júci is mondta, a saját programjukkal kapcsolatban több szinten volt értelmezhető, mindig volt egy olyan réteg, amivel tényleg a helyi közönséget próbáltuk valamilyen formában megszólítani, vagy így közvetlenül, vagy ilyen formában, hogy tematizált a helyiek fogalmát például, illetve mindig késő projektekben volt egy ilyen helytörténeti fókusz is, és hát volt ez az elméleti réteg is, ami inkább a szakmának szólt, és ezzel már így ellene is mentünk ennek a fajta elitizmusnak, legalábbis én mindenképpen. És aztán végül úgy is oszlott fel a csapat, hogy megnyertük a katalizátor díjat, és akkor tulajdonképpen már egy olyan mederbe terülődött ez az egész vállalkozás, ami már jóval professzionálisabb hozzáállást követelt meg, mint ami amúgy számunkra autentikus lett volna, vagy komfortos. És ez szerintem ez egy eléggé klasszikus történet olyan szempontból, hogy valami, ami lelkesedésből és organikusan jön létre, ilyen művészeti csoportosulások, főleg, hogyha, mint amúgy a mi esetünkben is, az elit köreitől távol, tehát off-space-ekben nem szakavatott, nem bejáratott, nem műértő közönségnek készítünk műveket. Tehát, hogy ennek mind van egy olyan az elittel szembe menő karaktere, ami aztán felkelti az érdeklődést a centrumban, és hát ezt nyilván díjazták is, és aztán most ezzel a trafós dokumentációs kiállítással tulajdonképpen több mint 10-15 év távlatából ez most megint egy olyan kontextusba kerül, ahol már egyértelműen az látszik, hogy ez lehet egy ilyen, hát ha nem is tudom, hogy a művészet történet része, de hát végül is afelé tartunk.
2: Abszolút igen, és amint, hogy ez az installáció, akkor ezt az bő 5 évet fogja bemutatni? A művészeti csoport munkáját, vagy inkább a projektek? Vagy kiemelve ezt hát a kiadványt?
3: Az a helyzet, hogy rengeteg műtárgy, nagyon sok FMR installáció született, hiszen több olyan kiállításunk is volt, ami a helyben felelhető anyagokból készült, vagy mondjuk az ICAD-ben a műtárgyraktárból ágyakat építettünk ott talált tárgyakból, vagy a rengeteg soros alapítvány által, meg NKA által még a hőskorban finanszírozott ilyen katalógusokból készítettünk fekhelyeket magunknak, és hasonlók, szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen gag és nagyon sok ilyen helyspecifikus műalkotás született. Ezekből szeretnénk egy válogatást csinálni a dokumentációból, illetve jó pár olyan falfestés készült, amit reprodukálni tudunk, ráadásul úgy, hogy a trafóban is értelmet nyer, illetve néhány videót is vetítünk majd. Még valamilyen formában szeretnénk, hogyha bemutathatnánk a mindenkit, aki részt vett ebben, legalább egy névsor erejéig, rengeteg merch készült, most mindenki bújja a saját archívumát, hogy hát, ha előkerül még valami, úgyhogy ez még változik, de nagyjából valamiféle, azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen dokumentációs kiállítás lesz, vagy installáció.
2: Uh-huh. És ez is 18-án lesz már látható.
0: Igen, igen, 18-ától de gyakorlatilag ott egy ilyen többszörös nyitás történik a nyitó esemény részekén.
2: És lesz a következő nap bármi előadás, ami a csoport munkájáról lesz? Ilyesmit terveztek?
0: Alapvetően azt tervezzük, tehát amit Juci említett is, hogy a 18-ai napot szeretnénk, tehát hogy ezt az ilyen komplex nyitást, amiben több művész munkája lesz látható és látogatható, ezt szeretnénk egy olyan artist-talkkal zárni, ahol minden jelenlévő művészt meghívtunk. Kolejtek ott abban az is lenne az érdekes, hogy ugye itt mindenki saját nézőpontjából, meg saját praxisen keresztül tud egymással párbeszédbe kerülni. Tettük ezt a, tehát hogy egyrészt ugye ez a központ versus nem tudom, hát most a periféria szerintem egyáltalán nem jó szó, de hogy ugye nyilván a trafó az egyfajta többszörösen is központ, azon túl, hogy fővárosi művészeti intézmény, és nyilván például az egyik projekt, amit szintén tavaly ősszel kezdtünk el, a Performance Bus is egy kísérlet arra, hogy kimozduljunk ebből a központból, és hogy különböző térségekbe utazzunk az országon belül, és akkor ebben nyilván van ez a kihívás, hogy ugye mi utazunk közönséggel együtt, tehát hogy vannak, akik Budapestről tartanak velünk, és akkor A különböző állomásokon pedig, ahol a performance busz megáll, mert ez általában nem egy célállomást jelent, hanem 3-4 állomást is akár, ott helyi partnerekkel dolgozunk együtt. A helyiséget lehet, hogy ilyen értelemben, ezt nem olyan értelemben nem közelítjük meg kritikusan, mint amit a Dominika említett, mert hogy szerintem itt ebben az esetben rendkívül fontos az, hogy legyenek helyi partnereink és szövetségeseink ahhoz, hogy egy olyan művészeti / közösségi eseményt tudjunk létrehozni az egyes állomásokon, ami nem csak ugye annak a közönségnek szól, aki velünk utazik, hanem szól az ott élőknek is, és most itt elég, tehát lakitelekre, illetve a Tiszaszugi térségbe fogunk utazni, ami egyébként szerintem mind a vidékváros viszony szempontjából, mind pedig a vidékreprezentáció szempontjából elég, tehát hogy elég különleges térség, mert ugye Tiszaszughoz, tehát ha már sztereotípiákról van szó, akkor Tiszaszugi térséghez mindenképpen kötődik egy most már majdnem több mint egy évszázados stigma, ugye a tiszaszugi méregkeverők történetével, ami egyébként szerintem egy nagyon komplex történet, de nagyon érdekes volt az, hogy ugye hogy reagáltak az ott élők arra, hogy ugye részben például az egyik művészeti munka, amivel dolgozunk a Performance Puszon, az a Zug című előadás, ami a tiszaszugi méregkeverők történetét dolgozza fel, de ugye közben ez kerül párbeszédbe a nők mostani helyzetével, illetve a nők elleni erőszaknak a kérdéseivel, amit egyébként fontosnak éreztünk, tehát itt szerintem azért van lehetőség arra is, hogy ezt a sztereotípiát ne újra termeljük, hanem bizonyos értelemben megvizsgáljuk különböző szemszögekből, meg egy ilyen kortárs kontextusba helyezzük. A lakiteleki célállomás meg azért nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt hónapokban nagyon sokat hallottunk rendszerváltásról, meg rendszerváltozásról, és erről sok mindent lehet gondolni, de ugye mindenképpen van egy történeti rendszerváltozás is a 80-as évek végén, amihez a lakiteleki találkozók kapcsolódnak, és ott is egy érdekes kérdés merül fel az értelmiségi köröket, meg az akkori ellenzéki politikát tekintve, hiszen ott is megoszlottak egyébként a liberális értelmiségi versus a népi demokraták. Nagy kérdés volt az, hogy ők akkor a rendszerváltás idején hogyan és milyen módon tudnak összefogni, mennyire válnak szét a különböző érdekek és értékrendek, és ugye a lakiteleki találkozó egyébként erősen kötődik olyan politikai személyiségekhez, mint Lezsák Sándor, akivel ugye nyilván azóta nagyon sok minden történt lakiteleken is, és nagyon, tehát hogy így érdekes szerintem ezekhez a történetekhez is visszanyúlni, és ezt is megvizsgálni, és lakiteleken egyébként egy újabb találkozót kezdeményeztünk helyi partnerekkel, ami egy lakiteleki találkozó a jövőről, tehát hogy ott azokról a kérdésekről szeretnénk együtt gondolkozni, ami a helyben az ott élőket foglalkoztatja a jövő kapcsán, és ezt is, tehát ugye próbálunk egy ilyen balanszírozást a performance busszal, ami kihasználja a művészet lehetőségeit arra, hogy így a képzelőerőt is különböző módokon mozgósítsa, úgyhogy ez a közösségi fórum, ez egybe fog kötődni egyébként majd egy csónakos felvonulással a Tőserdői Holtákban, szóval nagyon egyébként izgalmas ezekkel az eszközökkel, meg a lehetőségekkel élni, amit ezek a különböző állomások kínálnak, mert egyébként az is nagyon fontos, tehát amit Dominika már említett a művelődési házakkal, hogy a performance busznak is az egyik fontos tanúsága volt, hogy egyébként rengeteg helyi partner van, és nagyon sok különböző típusú intézmény van, akár múzeumok, akár különböző kisebb-nagyobb szervezetek, akik rendkívül aktívak, és sokszor egyébként kevéssé láthatóak, főleg így Budapest szemszögéből, de egyébként meg nagyon, tehát hogy nagyon értékes közösség szervezői munkát végeznek, meg egyébként sokszor kulturális, meg művészeti értelemben is egyébként iszonyúan kísérletezőek, meg progresszívak, úgyhogy ezt is fontosnak tartjuk így a performance buszon keresztül, hogy ezeket a kezdeményezéseket jobban láthatóvá tegyük, de ugyanúgy mondjuk aktivistáknak a kezdeményezését, vagy helyi fiataloknak a különböző közösségi projektjeit.
2: És ez a performance busz szeptember 26-án lesz, csak hogy... És ez a fókusznak a vége.
0: Igen, tulajdonképpen ez az utolsó előtti nap.
2: És ezek a performance buszok mindig a fókuszhoz kapcsolódnak, és a fókuszok témáihoz, vagy vannak, amik így külön álló?
0: Nem, alapvetően ez az első alkalom, hogy a fókusz témájához kapcsolódik részben azért, mert hogy ugye pontosan az a téma.
2: Jól adja
0: a témája a fókusznak, mint a performance busznak is, de amúgy nem, mert ez, amit említettem, hogy így ezek a, tehát mind a fókusz, mind a performance busz egyébként nagyon, nagyon erőforrás igényes, mondjuk itt, tehát ilyen kisebb fesztivállal élnek fel, úgyhogy ezeket általában inkább külön választjuk.
2: De nagyon izgalmas meg a hely választás is most ehhez a témához is. Mi a tapasztalat egyébként, hogy kik szoktak a performance buszokon részt venni, a trafónak a amúgy is közössége, vagy van olyan, aki témához kapcsolódik, vagy korosztályban van-e bármilyen?
0: Ez érdekes egyébként, de egyébként vannak, tehát hogy részben trafós közönség, de egyébként van idős, tehát hogy úgymond így a trafó közönségéhez képest mondjuk akár, tehát idősebb korosztály is intenzívebben van jelen, de mondjuk ez szerintem részben annak köszönhető, hogy lelkes emberek a családjukat mozgósították, hogy jöjjenek el a performance busz utazásra, és vannak visszatérő utasaink, illetve egyébként érdekes módon többek között Csurgó Bernadett, akit már említettünk, szintén vidékszociológus kollégákkal utazott velünk már egy vagy két alkalommal. Tehát, hogy így ez érdekes, hogy ugye nyilván sokan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, akár kutatóként, gondolkodóként, és őket is érdekelt ez a program, de így alapvetően egyébként ilyen, ez egy ilyen kirándulós csapat.
2: Uh-huh. Az tök jó, meg mindig jó így kicsit így kivonulni, meg így megismerni egy másik szűrön keresztül egy-egy térséget. Amiről már szó esett, amit Judit már így behozott, egy nagyon izgalmas performance, ami szintén a nyitónapon, vagy előadás, performance, ami már a nyitónapon indul. Most kézen foglak, és arra kérlek, csukd be a szemed. Ezek a város séták, ezek is már 18-án indulnak, performance séták egészen pontosan, és hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát ezt úgy kell elképzelni, egyébként most pont ilyen szempontból érdekes, mert ugye a városról annyira sokat nem beszéltünk, már így a vidékváros viszonylatban. A performance séteket úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon, tehát ez olyan értelemben intim találkozás, hogy egy látogató találkozik egy előadóval vagy vezetővel, és egy órán keresztül sétálnak a városban úgy, hogy a látogatónak gyakorlatilag végig csukva van a szeme, és adott pillanatokban, amikor a vezető megállítja és megkéri, hogy nyissa ki a szemét, vagy akkor, tehát egy kicsit úgy működik, mint egy fényképezőgépnek a shutterje, hogy egy pillanatra kinyitod a szemed, látsz valamit, és utána újra becsukod. És ez egy nagyon érdekes testi tapasztalás. Nekem volt alkalmam a Miriammel már korábban Bécsben is együtt dolgozni, mert így teljesen átrendezi azt, ahogyan a városi teret, vagy a körülöttünk lévő teret érzékeljük, és amit nagyon, tehát hogy szépen meg tehát csinálnak a Miriamik, ez egy live, tehát hogy így élőben koreografálják a sétát, attól függően, hogy éppen mi történik körülöttük, van, tehát hogy megismernek különböző útvonalakat, meg lehetőségeket, de ugye általában, mivel a város is folyamatosan változik, egyik séta sem ugyanaz, meg itt nagyon fontos a szaglás, a hallás, a tapintás, tehát hogy igazából teljesen más érzékszerveinkre fogunk fókuszálni, mint a látásra, és ettől így nekem az volt nagyon érdekes, amikor csináltam velük a sétát, hogy az a környék, amit ismertem, az is teljesen ismeretlenként hatott, és egy csomószor nem tudtam, hogy hol vagyok, holott tudtam, hogy tudnom kellene, mert hogy nem mehettünk annyira messzire. És ami még izgalmas, ez szerintem inkább azoknak érdekes, akik foglalkoznak tánccal, meg különböző ilyen testi technikákkal, hogy kidolgoztak egy olyan érintést, vagy egy olyan, tehát olyan módon tartják meg az embert ebben a csukott szemű sétában, hogy akár nagyon bátor is tudsz lenni. Tehát, hogy vannak emberek, akikkel elkezdenek szaladni úgy, hogy csukva van a szemük, és hogy egy ilyen nagyon, tehát egy nagyon érzékeny kapcsolat is, így a látogató meg a vezető között, meg szerintem egy szuper lehetőség arra, hogy egy kicsit, tehát hogy ebben is van egy ilyen perspektívaváltás, meg egy ilyen kibillentés, hogy ne a, tehát ne a megszokott módon találkozzunk a várossal, hanem másképp, és egy picit szerintem lehet, hogy érdekesen fog rezonálni a Cooking Sections-nek az ilyen különböző, akár ilyen építőanyagokra, vagy más ilyen, tehát ilyen anyagiságra fókuszáló munkájára, mert hogy egyébként egy csomó ilyen részlettel is találkoztatnak minket, vagy nem tudom, szóval, hogy így, és ami még ebben különleges, hogy Miriam átadja ezt a tudást 4 magyar előadó művésznek, Horváth Acának, Kacsó Imolának, Kancsó Lucának és Horváth Nórának, és ők megtanulják tehát ezt a praxist, és utána ők fogják egyébként a sétákat előadni a látogatóknak, meg akár ugye ez egy lehetőség is arra, hogy a sétákat úgymond repertoáron tartsuk a későbbiekben, mert hogy...
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez nem csak a fókuszon belül tud működni, hanem akkor utána egy visszatérő program is lehet akár. Igen, hát ez érdekes, hogy különböző évszakok, különböző, nem tudom, bármi kapcsán is, hogy változik a környezet, vagy a városi környezet, és akkor ez a környék, vagy tényleg úgy kell elképzelni, hogy ez a város, vagy inkább csak a trafó környéke, vagy így, ez is egy ilyen szabadon.
0: Hát annyira nem szabadon, mert hogy ugye a trafóból indulnak a séták, ott van a találkozóhely, úgyhogy az az egy óra az áll rendelkezésre arra, hogy így kimozd.
2: És aztán vissza is.
0: És vissza is tér a trafóba, igen, igen. Tehát, hogy olyan nagyon messzire nem lehet eljutni, de azért vannak lehetőségek.
2: Fú, ez nagyon izgalmas, mi is néha tartottunk ilyen városi, vagy mi a hang megközelítésén, de hogy ez egy ilyen egész testet, meg figyelmet igénylő, meg minden érzékszervet igénybe vevő előadás, ez is nagyon izgalmas. Mi az, ami még kimaradt az előadások közül? Ugye a nagy teremben, az installációban 2 előadás is helyet fog kapni. Egyik a gondozási központ előadása, illetve lesz egy performance, Mély József és Hevesi László performance a 20-án.
0: És mert Dominika említette az emlékezett kérdést, és szerintem a Mély József és Hevesi László munkája az leginkább, nem mint hogy más módon kapcsolódik az emlékezethez, de felteszi azt a kérdést, hogy mi az, amit tett például a társadalomtörténet szempontjából, mi az, amit tudunk, és az agrárszocializmusról, illetve az agrárszocializmus egyik vezéralakjáról, Szántó Kovács Jánosról fog szólni a performance előadásuk, de Szántó Kovács János utóéleteiről is, mert elsősorban egy szoborból fognak kiindulni, ami Hódmezővásárhelyen áll, és amit Somogyi József készített, és egyébként pedig kötődik a Kisvarsó csoporthoz is, akik kimozdították ezt a szobrot Hódmezővásárhelyről a Stedelijk Múzeumban, Amsterdamban, tehát hogy így különböző szálakat követ majd a performance előadás. Nekem ebben az az izgalmas, hogy azért az agrárszocializmus az nem egy olyan társadalom, tehát egy társadalmi mozgalom, amiről annyira sokat tudnánk, és szerintem ez is egy ilyen fontos kérdés, hogy így mit tanulhatunk akár különböző rurális társadalmi mozgalmakról, meg mozgalmaktól, amik így jelentősek voltak az elmúlt időkben. A gondozási központ munkája pedig Bárdics Évához és Bertók Mártonhoz kapcsolódik, és ők a Parasztálleendés albumukat fogják előadni, ami talán azért is különleges, mert az albumot lehet, hogy egész sokan ismerik, de élőben relatíve ritkán lehetett hallani, úgyhogy erre lesz majd lehetőség Mély József és Hevesi László performance előadása után, és ők ugye azt a kérdést teszik fel, hogy a népi kultúrához hogyan viszonyul a zeneipar, illetve a kortárs kulturális közeg hogyan használja azt, és ezzel szemben fogalmaznak meg kritikát, ami erősen táplálkozik egyébként akár Mark Fishernek a kapitalizmus kritikus meglátásaiból, és közben ugye ezt ötvözik, tehát hogy zenei szempontból, meg egy népi, gépi duó, tehát hogy kísérleti elektronikával és népi elemekkel.
2: Uh-huh. Ez a nyitó, az első hétvége vasárnapján.
0: Szeptember 20.
2: Mi az, ami a második hétvégének a menetrendje?
0: Második hétvégén két munka lesz még látható szeptember 24-én, amik egészen friss hírek, úgymond. A Ajtai Péternek lesz egy új projektje, egy lecture koncert, így fogalmazott, még nagyon, tehát hogy még egy alakuló projekt, ami Anthony Braxton győri fellépéséhez, illetve a Győri Művelődési Házhoz és Hatyándini Jenő munkásságához kapcsolódik, és elsősorban 80-as évekbeli történeteket fog feldolgozni, és ez szerintem nagyon érdekesen fog rezonálni a Csak Oda csoport munkájára is olyan szempontból, hogy ezeknek a művelődési házaknak különböző időszakokban milyen szerepük volt, és milyen szerepük volt például a kísérleti zenei élet támogatásában a szocializmus alatt például, és milyen lehetőségeket teremtettek egyébként sokszor rendkívül progresszív, meg tehát progresszív módon kísérletezésre is. Szóval szerintem ezek a perspektívaváltások egyébként nekünk nagyon fontosak voltak a fókusz programjának összeállítása szempontjából, hogy akár ezeket a különböző részben elmúlt évek, vagy akár korábbra visszanyúló történeteket, amik részben személyesek, részben kollektívabb megmozdulások, ezeket láttassuk, és ez nagyon egybevág Ajtai Péter érdeklődésével is, tehát hogy ő írt is erről a jelenségről korábban, és most ez egy lehetőség lesz arra, hogy egy ilyen lecture koncert formájában feldolgozzák egyébként Hatyándi Jenővel közösen ezt a történetet, meg meghívott zenészekkel, illetve egy színész főszereplővel közösen, aki Hatyándi Jenőt fogja játszani, és egy másik performance, amit szeptember 24-ére tervezünk, Molnár Csaba, Nicole Clore performance lesz, aki egyébként a fókusz képanyagát is adta, úgymond a fotósorozatával, amit a szülőfalujában Ragyolcon készített, és részben ehhez a fotósorozathoz kapcsolódóan fog egy rövid performance-ot megalkotni, ez majd Ajtai Péterék koncert lecture előtt lesz látható szintén, tehát mind a kettő a színház teremben az installáció közegében, úgyhogy ez a 24-i program, és 25-én pedig a Trafó részvételi alkotóműhelye a Gondolat Generátor szervezésében valósul meg egy találkozás a Csepeli Buratino iskola, illetve az Arlói Színfolk műhelynek a fiataljai között az átjáró programmal együttműködésben, ami a fővárosi színházak ilyen színházi nevelési műhelyeinek egy közös programja, úgyhogy ez egy ilyen fiatalokra fókuszáló program lesz, amiben a buratinosok egy vitaszínházat, az arlóiak pedig egy koncertet fognak bemutatni, és zárni pedig ezt a napot Olá Balázs és Horváth Nóra Bál című előadásának egy részletével, illetve egy ahhoz kapcsolódó workshoppal fogjuk zárni, és ők meg ugye egy ilyen, hogy úgy szóval, azt mondja, most remélem jól emlékszem, veretős kortás mulatós, tehát ilyen ez a bál műfaja, és hogy gyakorlatilag ezt fogják így egy ilyen részvételi programként workshop keretében behívni ugye a fiatalokat is arra, hogy kipróbálják a különböző lépéseket.
2: Uh-huh. Fú, hát én, igen, ez nagyon, nagyon izgi program, meg tök jó, hogy már egy-két meglévő programot is így lehet valamilyen formában, rövidebb, hosszabb verzióban így kapcsolni a fókuszhoz is, vagy újra behívni, akár ez a legutolsó is, amit mondtál. Ez egy mozgalmas évnyitó, vagy évadnyitó. Mi az, ami még bármi van, amit kimaradt?
1: Hát időnként majd felhangzik a Izatara Savics hangjén stalációjának az aktiválása a különböző napok különböző pontjain. Ezt egy meglepetés.
2: Ez a nagy teremben az installációhoz kapcsolódik.
1: Ez így folyamat, nem csak így téri lekeretezi a programot, hanem hanem időnként aktiválódik is az installáció.
2: A különböző előadások miatt gondolom nem lehet mindig, hogy menjen ez a hang, hanem hogy van ennek egy ilyen időbelisége, amikor...
0: Hát úgy talán úgy lehet jól elképzelni, hogy így egy kicsit minden programot felvezet meg, majd lezár az installációnak az aktiválása, és ennek van egy hangkulissza része, amit Justina Stasiowska készített, és egy fényterve, amit Dézsi Kata készített, és akkor kicsit van egy ilyen életrekeltési szándék, hogy így a különböző munkák, amiket Iza elhelyezett térben, azok így kvázi így életre tudjanak kelni, mondjuk így, vagy szóval, hogy adjunk nekik egy olyan jelenlétet, ami, tehát ne redukáljuk egy ilyen installatív környezetté magát a művészeti munkát.
2: Nagyon jó.
1: Mindenkit szeretettel várunk.
2: Nagyon szuper, és hát gondolom nyilván rengeteg munka van mögötte, meg az, hogy mind a nemzetközi, mind a helyi programok, mind a egymáshoz való viszonya ezeknek a programoknak, ez tényleg egy ilyen lenyűgöző, meg két hétvége. Mi az, amit a legjobban vártok egyébként? Kész legyen az installáció a galériában.
1: Nagyon várjuk, hogy minden ide érjen. Aha. De egyébként hát én nagyon várom ezt a városi sétát, mert így tényleg azt hallottam, hogy ez ilyen különleges, egyszerű és megismételhetetlen helyzet, meg az nagyon tetszik benne, hogy mármint, hogy ez a bizalomjáték is, meg ahogy a különböző ilyen látáson túli érzékszervek aktiválódnak, és hogy ez egy ilyen másfajta szomatikus élmény lesz. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, illetve persze arra, hogy egyszer csak így minden történik a házban párhuzamosan, és hogy ezek így hogyan adnak ki egy nagy egészt, vagy egy témának a különböző megközelítéseit. Én ezt várom.
2: Bízunk benne, hogy a látogatók is majd így hozzáállni ez, hogy minél többféle dolog, minél több impulzus, és hogy ők is saját magukban így, hogy gondolják így tovább.
1: Igen, szóval azt még kihangsúlyoznám, hogy ezeket a kiállításokat meg lehet nézni mind a két hétvége alatt, úgyhogy nem vissza lehet térni, nem kell mindent egyszerre megnézni, mert tényleg ilyen befogadói szempontból is így soknak tűnhet egy ilyen nap, de így vissza lehet térni, vagy lehet egy-egy programra is jönni. És
2: Igen, és a kiállítás az november 8-ig látogatható. Igen.
1: Amúgy.
2: Igen. Hát ez is tök jó, hogy mindenki így a saját befogadásához tudja kicsit így igazítani a programokat. Úgyhogy nagyon várjuk. Akkor még egyszer szeptember 18 és 27 között trafó, és 26-án pedig performance busz. Szintén a trafóból indul. Köszi szépen, hogy meséltetek. Reméljük, hogy a hallgatók is kedvet kaptak a programokhoz, meg felkeltette az érdeklődésüket, akár ezeknek a fókuszoknak így a látogatása a jövőben, illetve a vidékváros viszonyok programnak a látogatása.
0: Mi köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok, ott találkozunk!

0: üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytat.
1: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
1: Élvezd hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
1: Semmi sem bíz kárban.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
1: Ne feledje!
4: Lamacsun.hu/donate

Danke.

Can I be your wifi for a day? Can I give you my while I'm faking?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tech felhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt újra a String Theory a Lakmadzsung Rádión, teniszről és minden másról. Itt van velünk Bokor Péter, állandó szerkesztőtársam.
2: Cső!
1: Hello, Bolyh Loránd vagyok, és van majd meghívottunk, akihez rögtön fordulok is, Molnár Kristóf személyében, aki a 444 internetes oldal újságírója, politikai újságírója, és hát emellett rendszeresen közölt cikkeket tenisz tárgyban. Egészen széles a paletta, tehát a tenisszel kapcsolatos könyvektől az éppen visszavonuló világsztárokon át a legfontosabb eredményekig. Úgyhogy üdvözlünk a stúdióban, üdvözlünk a műsorban, nagyon örülünk, hogy eljöttél. Én inkább azért örülök, mert egyébként a magyar nyilvánosságban nagyon kevés szó esik a teniszről, már olyan értelemben, hogy egy picit értőbb módon írni róla, vagy arról szólt, hogy írományok azok úgy azt mondanám, hogy csekiek, vagy limitáltak, és mindig megörültem a te írásaidnak, például a 444-en, ahol azért vannak ellenlábasai is a tenisznek, Bede Márton személyében, de ezt majd egyszer le kell meccselni, hogy mekkora tévedésben él a tenisszel kapcsolatban. Szóval üdvözlünk a műsorban.
2: Sziasztok, köszönöm a kívást.
1: Hát rögtön az első kérdés, hogy te hogy kerültél a tenisz közelébe, vagy hogy miért gondoltad, hogy egyáltalán írni fogsz így a politikai újságírás mellett a teniszről?
2: Hát a tenisz az egy ilyen nagyon régi dolog az életemben. 2003-ban, 7 éves koromban kezdtem teniszezni, akkor ilyen 12-13 éves koromig versenyeztem, és országos szinten aztán utána már csak a helyi amatőr pécsi mezőnybe játszottam, szóval ez így nagyon régóta ott van az életem, és amikor elkerültem a 444-hez újságot írni, akkor úgy voltam vele, hogy néha a politikai tartalmak mellett olyan dolgot is szeretnék behozni, ami engem személyesen érdekel, és a tenisz is ilyen volt. Szerencsére erre megvolt a hely, meg a szerkesztői ilyen jóváhagyás, úgyhogy ha akarok írni teniszről, akkor írhatok, és néha szoktam is. Nem olyan sokszor, de azért így ilyen évi, tudom, 4-5 cikket azért ilyen összeszoktam hozni nagyjából.
3: Azt megkérdezhetem, hogy tehát a szerkesztési folyamat az ugyanaz, mint a többi cikknél, mert gondolom kéne egy kompetens ilyen peer, aki mondjuk nem tudom, Borgról írsz valamit, és akkor azt így kontracsekkolni, hogy nem tudom, ha mondjuk para a csávó, tehát hogy nem valami íze mellé, amit mondjuk a te aspekt... Na mindegy, szóval a szerkesztési folyamat.
2: Igen, hát ugye az van, hogy nem sok szerkesztő ért nálunk a sporthoz, még kevesebb a teniszhez, de szerencsére van egy szerkesztő, aki amúgy így régóta követi a teniszt nézőként. Ezeket a cikkeket általában ő szokta amúgy megnézni. Ő a Haszán Zoltán. Talán nem haragszik meg, ha elmondom a nevét, szóval vele volt is amúgy egy fogadásunk még 2024-ben, azt hiszem, hogy Djokovic nyere, amikor megírtam az egyik cikkem, hogy Djokovic nem nyer több Grand Slam-et, ez 2024 év elején volt, és akkor volt vele egy fogadásunk, hogy ez így bejön-e vagy nem, és egyelőre nyerésre állok, és szerintem nyerni is fogok ebbe a fogadásba.
3: De az izgulós.
2: Azért izgulós, nagyon izgult
3: az elmúlt pár évben.
2: Igen, nagyon izgult a párszor.
1: És miben fogadtatok?
2: Erre van. Hát szerintem ez a dicsőség.
1: Egy Wimbledoni jegybe vagy nem.
3: Vagy egy Djokovic tetkó.
2: Igen.

0: Játszunk fönn a pályán, nyár van, és akkor vagy a Roland Garros, vagy a Wimbledon megy, és akkor attól függően, hogy Roland Garros van Wimbledon, akkor vagy Federer fog nyerni, vagy Federer ki fog kapni Nadaltól. Tehát, hogy nekem ez az ilyen visszatérő emlékem, hogy játszunk a pályán, és akkor ott közben meg megy a meccs, és akkor vagy nézzük a meccset, vagy éppen játszunk, akkor már csak az eredményt látjuk, de ez egy ilyen meghatározó élmény, és mindig nagyon rosszul voltam, amikor kikapott Federer, meg mindig azt hittem, hogy meg fogja verni, de hát Roland Garroson sose verte meg. Szóval, hogy ez egy ilyen mai napig így élénken élnek bennem. A 2008-as Wimbledoni döntő, ez egy ilyen nagy trauma volt, szóval ezekre egy emlékszem, 11-12 éves korban. Nem volt ez annyira jó, hogyha kikapott Federer, de igen, tehát hogy én vele együtt nőttem föl, amikor ő nyert az első Grand Slamét, akkor kezdtem teniszezni, és igazából a következő 20 évet ezt lehetett neki szurkolni végig.
1: És a bocs, kicsit így lehet, hogy kérdés stílóban ugrálunk, de nem is baj ez a dualitás. Szokott lenni, hogy dualitás közöttünk? Zárójel. Szóval, hogy a teniszről szerinted, mert ugye mi, ez egy olyan, mondjuk, ha azt lehet újságírásnak nevezni, ami itt a String Tournament-ban történik, ez egy olyan újságírói termék, ami beszélt. Ugye te írsz a teniszről, hogy most Federerről eszembe jutott, meg ugye van például a Wallace-nak az a híres esszéje Federerről, aminek egyébként szerintem vannak jó elemei, de ami... Tehát a válasz ilyen minőség, az szerintem ott például nem jön ki, ez nekem egy ilyen tehát igazából egy fakós porcik, hogy lehet-e írni értelmesen, meg van-e értelme, ezt mindannyiunktól kérdezem, a teniszről, vagy úgy általában a sportról. Most azt leszámítva, hogy van mondjuk egy olyan infód, ami mondjuk tudod, hogy Djokovic vissza fog vonulni a US Open-en, most ezt leírod, ez tök mindegy, hogy elmorzézod, leírod, vagy elmondod, az robban, mert hogy az info értéke, de hogyha mondjuk így ezt leszámítjuk, ezt az ilyen news faktort, hogy akkor van-e érte, vagy hogy lehet írni
2: izgalmasan?
1: Hát mennyivel
2: több, mint egy meteorológia, nem meteorológiai, vagy időjárás jelentés?
1: Igen, vagy mondjuk a historizmus, mert amikor a Borg cikket például, ez egy ilyen, inkább egy kicsit ilyen historizmus, meg elmondod azt, hogy ami tényleg news érték, hogy sokan a fiatalok a Borgot nem tudják, csak nem tudom, van mondjuk egy olyan alsógatyájuk.
0: Hát konkrétan a szerkesztő kérte, hogy írjak bele dolgokat, mert hogy így nem fogják tudni, hogy ki ez a Borg. Tehát, hogy van ennek, igen, hogyha mennyire régi játékosról van szó. De a kérdésre visszatérve, hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a Bede Márton szokta azt mondani, hogy az ilyen sportról akkor van értelme írni, hogyha valami nagyobb összefüggést így meg tudsz világítani, mert hogy az, hogy így az eredményeket leírni, azt megnézed a, nem tudom, eurosport.com-on, vagy az alkalmazásban, annak sok értelme nincs, de hogyha talán valami olyat tudsz mutatni, ami azoknak az embereknek, akik nem követik azt a sportot rendszeresen, nekik is mond valamit, mondjuk akár ezekről a karakterekről, mint mondjuk a Borg vagy a Federerék, annak szerintem van értelme. Csak nyilván ezt nem lehet minden héten ilyet írni.
1: Ezt értem, még arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy más sportnál így van, amely totál ilyen, milyen, nem tudom, rózsaszín ködbe vagyok a tenisszel kapcsolatban, mióta kapcsolatba kerültünk, szóval egy nem múlnak el a mézes hetek, hogy még jobban összezavarjam a képzavarokat. Szóval, hogy én azon gondolkozom, hogy azt, amitől a tenisz egy ilyen brutál mániává tud nőni, és amikor egy ilyen méniek, mint mi, nézi a teniszt, az, amit kapsz tőle, azt le lehet-e írni, át lehet-e adni. Nem tudom, hogy focival, mit tudom, hogy milyen más dolgokkal megvan-e ez, de az, mert igazából ez egy ilyen citát, amit én szoktam, szerintem egy tök jó mondás, a Kyrgiosztól az egyetlen jó dolog, amit én így, nem tudom, jónak tartok, hogy végül is a tenisz az egy, ott egy labdát kell átütni a háló fölött. Ezzel szokta így ilyen down playelni a teniszt, amikor így, nem tudom, magát akarja szerintem exkuzálni, hogy miért olyan sikertelen például. De ugye ebben van valami, hogy igazából egy labdát ütünk át a háló fölött, most ez ennyi. De hogy valamiért, tehát az egész egy nagyon nyilvánvalóan egy nagyon komplex dolog, és hogy ezt át lehet-e a céle átadni, vagy az új újságírásnak ezt valahogy, mikor popularizálni akarjuk, akkor ezeket bele sem megyünk ebbe, nem tudom, mitől.

0: olyan, miért nézel meg egy 5 órás meccset? Most azon túl, hogy most van egy Federer Nadal, de a magunk fajta szerintem megnéz egy, nem tudom, Fils, Holger Rúnét is. Ez lehet, hogy csak 1 óráig. De hogy
1: most azt tud, ez valószínűleg ez egy jó erőtenisz lenne, gyors lenne, ilyen nagyjából egy szinten, szóval valószínűleg ez egy izgi meccs lenne, szóval mégis beletaláltál. Mindegy, oké.
0: De hogy igazából ez szerintem a labda, tehát az a spin dolog, ami ugye egy tehát ez a, ahogy merre forog a labda, az egy nagyon sok ilyen aspektust visz bele, amit, na mindegy, szóval, hogy szerinted van-e annak, tehát van-e olyan ambíciója a teniszsport újságírásnak, hogy a tenisznek a csodálatosságát valahogy átadja az a...
1: Vagy olvastál már olyat?
0: Tehát vagy olvast, igen.
2: Hát figyelj, vagy figyeljetek, szerintem hát max, ha valaki, nem tudom, tényleg csak tenisz újságírással foglalkozik, esetleg ezt meg tudja próbálni, de szerintem, vagy én nekem erre a eszköztáram per időm per az olvasóinknak az érdeklődési köre ez így nem engedi meg, tehát hogy egész egyszerűen nem. Tehát, hogy eleve ezek a cikkek, ezek olyan, nagy része olyan ember fog elolvasni, aki a tenisszel úgy nem nagyon van képbe, szóval nehéz neki ezt átadni szerintem.
1: Az világos, de hogy lenne igényed rá? Vagy hát, hogy érdekel? Szerintem inkább egy kicsit erről is kérdezünk, most az egy másik dolog, hogy mire van lehetőség. Nyilván az is fontos, csak hogy ez egy picit így általános is ennél, ahogy szerintem a Peti kérdezi.
2: Hát én szerintem a cikkemben mindig próbálok valahogy úgy. Tehát, hogy ami megjelenik a cikkben, amögött sokkal nagyobb szokott lenni általában az ilyen gondolati tömeg, és azt próbálom a lehető legrövidebben, de mégis azért úgy kifejtve, hogy ne legyenek belőle kihagyva dolgok, szóval én igyekszem mindig arra törekedni, hogy minél rövidebben írni, mert az olvasóknak a türelme ez véges. Szóval ezekről a dolgokról szerintem az a baj, hogy csak annyira komplexen lehetne róla írni, ami teljesen elvinné egy ilyen unalmas, legalábbis egy olyan ember számára unalmas, aki nem ebbe van a dolgot, és akkor meg így azt a lényegét veszteni el, hogy így újságíróként azt szokott, hogy olvassák el a cikkedet. És hogyha tudod, hogy ez tényleg csak annak a 0,1%-nak lesz érdekes, akkor az így jelentősen elveszi az ember motivációját. Szóval...
0: Hát meg nem olyan ez szerintetek, mint a... Most tényleg, tehát a foci VB, tehát hogy, vagy a foci, most a foci VB, mint műfaj, tehát ott az annyira elektrizál így egyből, és nem kell mindent megmagyarázni, nem tudom, mint a szex kb., hogy így, tehát hogy vannak dolgok, amiket nem, tehát egyszerűen nem lehet ilyen úton átadni, csak valahogy mégis, ja, hát igen, tehát hogy, mert hogy azért, ami ennyi pénzt meg impaktot ki tud termelni, mint a tenisz, mert azért kitermelődik kitermelődött az a teniszipar így 100 év alatt, ami azért egy nagyon kemény monetizációja van. És van ez a tenisz varázslat, ami miatt a teniszt jó nézni, ami ugye generálja azért, ez nem egy lufi, azért abban talán egyet tudunk érteni, hogy nem egy lufi a teniszipar, hanem az ténylegesen van egy reál értéke. És van ez a csodálatossága a tenisznek, amit az én hipotézisem az, mert most megint Válaszhoz, egyébként ő egy ilyen kis, amikor agyaltunk, hogy mi legyen a műsor címe, meg a tematiká, akkor ő feljött, ezért talán fair visszatérni rá. Ő meg se 1000 oldalt írt jó drogról, meg nem tudom, de teniszről is, azért abból legalább jó pár száz oldal, azt, még hogyha ilyen metatenisz is, de tenisz. De ő meg se próbálja abba a könyvbe leírni a tenisznek a magját. Tehát, hogy mi nem? Vagy megpróbálja? Hát lehet. De hogy azért nem, ebben nem megy bele, hogy mitől. Most tényleg
1: az... Ez egy apropó a tenisz inkább, meg a
0: teniszes. Igen, ez egy apropó igazából, nem is lehet, hogy nem is volt neki az
1: kísérlete. De ugye rengeteg eszéje van, tehát ugye a Harper's Bazaarba írt ugye eszéket, meg nem, tehát a teniszrözőt kérdezték, mert ugye maga is teniszezett, és elég komoly szinten. Mert úgy értem, hogy ott az amerikai teniszvilágban, ahol eszméletlen mélysége van ugye a teniszbajnokságoknak, ő azért, ha jól emlékszem, ilyen state levelen is elég jól játszott, tehát hogy ő követte ezt,
0: lehet, és én nagyon, és ott nagyon
1: közvetlen primér, tehát empirikus tapasztalatai vannak arról, hogy milyen volt, milyen a tenisz, nekem is az a millió, ahol ő is játszott. Igazából nekem az a kérdésem még, meg ugye, és ez a a válasz, hogy azért érdekes, hogy
2: ja,
1: igen,
2: igen. Erről eszembe jött egy példa, hogy volt az, amikor a, amikor a budapesti VTL tornán játszott a kínai ellenféle, játszott a magyar lány, akinek most nem jut eszembe a neve, és akkor volt ez a botrány, hogy akkor, hogy csalt a magyar lány, és akkor, akkor ugye az volt, hogy ott azt így felkapta a sajtó, és akkor én kimentem oda, és írtam másnap egy cikket arról, hogy akkor itt nem az történt, amit itt az emberek gondolnak, és na, ez egy jó példa volt arra szerintem, hogy ott konkrétan meg kellett magyarázni
3: a nyomel,
2: a meg kellett magyarázni a cikkbe, hogy hogy működik a tenisz. Yeah. Tehát, hogy te teniszezőként ott bent, hogyan gondolkozol, hogyan viszonyulsz ezekhez a pontokhoz, és ezt így meg kell írni, hogy az átlag újságíró, akik azok a cikkeket megírták, ezt így nem értették, meg nem tudták, és akkor itt lépésről lépésre ezen végig kellett menni, és ez például egy, egy ilyen emlékem konkrétan, hogy akkor ott tényleg az volt, hogy ezt így magyarázni kell. Aha. Mert ha nem teniszeztél, akkor ezt így nem érted, vagy nem gondolod logikusnak, hogy amúgy ott te mire, vagy hogyan gondolkozol meg, hogyan állsz ezekhez a helyzetekhez, és akkor ebből lesz az, hogy akkor beállítják a magyar játékost, aki amúgy konkrétan semmi olyat nem csinált, amit ne csinálna meg mindenki más, aki teniszezik, mint egy ilyen, nem tudom, démoni figurának. Yeah. És amúgy utána az akkori teniszszövetség főtitkár felhívott telefon, hogy azt mondta, hogy hogy szeretne gratulálni a cikkhez, nem gondolták volna, hogy a 444.hu fogja megvédeni
1: A teniszbecsületét, a magyar teniszbecsületét.
3: Hú, ez egy nagy trófeája lesz a műsorunknak, köszi, hogy ezt eljött és elmondtad, ez egy nagyon jó.
1: Egyébként,
3: anekdota.
1: Hogy akkor már a For the Record, szóval, hogy Xu Chang volt és Tóth Amarissima.
2: Így van,
1: Amarissima. Na, de hogy a kérdés igazából azt hiszem, hogy arra vonatkozott, és elnézést, itt visszacsatolnék, hogy vagy számomra mindig az érdekel, hogy a tenisznek van-e valami önmagán túlmutató, ilyen kulturális jelentősége, vagy, vagy hogyan a társadalmosulásában van egyfajta olyan pulzálása, ami megkülönbözteti más sportáktól, ilyen értelem más kulturális jelenségtől is. Nyilván van egy csomó minden, ami, amiben nagyon hasonlít, de hogy amit te mondasz, talán az a fajta ilyen nördség, ami így övezi, az mondjuk biztos, hogy sajátos, de talán azért is, mert egy ilyen nagyon réteg sportról van szó. És most a réteget nem csak a social class értelmében mondom, ami egyébként nyilván nagyjából igaz, hanem azért nem olyan értelmű tömegsport, mint a foci, vagy tehát, hogy ez tök más a jelleg a dolognak.
2: Igen. Mondjuk eszembe jut erről az új Péter, aki meg minden úgy nézze a kosárlabdát, hogy a statisztikákat megnézi minden a hajnalban, mert csak után csak a statisztikákat nézi meg, és akkor azt, hogy a hány lepattanó volt, meg nem tudom, és akkor ő ezek alapján követi így a kosárlabdát, szóval a nördségről nekem még ez utazom, hogy azért más sportágoknak a rangó is.
1: Igen, nem tudom, de én is játszottam a FIFA, tehát az a Soccer Managerrel, és ugye ott is az, hogy nem látod a meccset, csak az eredményeket, és az marha jó érzés, csak látod, hogy 3-1-re nyertünk, szuper, és akkor cserélek. Szóval, hogy valójában tényleg lehet az egészet úgy nézni, csak ezt a fajta ilyen kvantifikált, igen, ilyen dataizmusba, és a teniszben is tele van datával, tehát, hogy ugye hány datát szoktak, nem tudom, legalább 10-12, amit felsorolnak szettek közben, nem, tehát amit az ATP így megoszt, és biztos, hogy ez több, mint korábban volt. Igen. Nem tudom, hogy ez most merre visz. Lehet, hogy kanyarodjunk tovább egy kicsit, ugorjunk, és akkor a kultúra, vagy a kulturalizációját a tenisznek, vagy a konkrétságában is megragadjuk. Amikor beszéltünk arról, hogy eljössz hozzánk, akkor felmerült egy ilyen téma, hogy ugye nemrég jelent meg a Rafa Nadalról egy film. Egyébként hozzáteszem, hogy a Novák Djokovicról is most fog megjelenni egy film, egy 9 napon belül mutatják be. A Prime, és egy ilyen portréfilm, és ugye a Federer meg 2 éve jelent meg. Most egy picit ezt nézzük meg, ezt a filmet, nem tudom, hogy ha jól emlékszem, talán írtál is erről, vagy csak
2: Terveztem, de aztán elsodort az élet, igen.
1: Na igen, szóval, hogy neked mi volt érdekes benne, meg egy picit erről az egész ilyen Rafa jelenségről beszéljünk. Igen.
2: Még onnan indítanám, hogy amikor visszavonult a Nadal, akkor én írtam róla egy ilyen hosszú cikket a 444-re, és hogy szerintem, tehát hogy ugye az az egész az, hogy egy Federer szurkolóként, gyerekként azt szokod meg, hogy Nadal mindig megveri a Federert, és ez egy ilyen trauma számodra, és akkor onnan ugye eljutsz odáig 20 évvel később, hogy visszavon a Nadal, és akkor így konkrétan tényleg, nem tudom, így úgy élsz róla, hogy basszus, azért azért kicsit én is szerettem ezt a Nadalt, szóval ez így, ez volt az íve.
1: Sőt, én azt hittem, hogy te Nadal Drucker vagy.
2: Na, tehát sikerült úgy írnom egy Nadal cikket.
1: Mert én Nadal Drucker vagyok, tehát én azért, és így már azt mondom, hogy egy fellow Nadal Druckert.
0: De neked is megvan ez a transformatív sztorid a Djokovic.
1: A Djokovic egy kicsit, de nem tart még itt. Nem tartok még ebben az evolúcióban. Tehát...
0: Nem, én azt hittem, hogy túl is lendült.
1: Nem, már... az jól vissza kell vonulni, jó kövérelni, és akkor majd talán utána nagyon szeretni fogom.
0: Nekem őt már prézelted, de tényleg úgy, azért van. Ez a faszi egybe van, nagyon egybe van. Jókat mond, nézd meg azt az interjút, azért ott jókat mond.
1: Figyelj, én ez mindig az,
0: ez de... Ez már worship.
1: Igen, hullámzik bennem ja, az értem. Érzés. Hol gyűlöm, hol...
0: Bipolár, Djokovic bipolár.
1: Igen, nagyon megoszt.
0: Igen, bocsánat, Kristóf,
2: szóval,
0: folytasd kérlek.
2: Tök jó, hogy ez sikerült elhitetni valakivel, hogy már én igen. A Nadal szurkoló voltam, mert amúgy nem, elsőt nagyon utáltam, de hogy így tökre az így benne volt az emberben, hogy basszus így visszavonult, és hogy tényleg amit így letett az asztalra, az így, meg amit, hogy azt hiszem úgy fejeztem be a cikket, hogy hány ütőt tölt el Djokovic, hány ütőt tört el a Federer, és hogy hányat tölt el Nadal nullát, és hogy ez tökre visszaadja szerintem azt a karaktert, hogy ami miatt így tényleg is szerintem mindenkinek csak tisztelni tudja a Nadalt, hogy ez az elképesztő sportszerű küzdeni, akár soha nem adjuk fel mentalitás. Ez volt az alapérzés, és akkor amikor most néztem ezt a Netflix sorozatot, én akkor döbbentem rá arra, hogy közben, meg amúgy már nem tudom, a 2006-os Roland Garros után közölték vele, hogy a lábában van valami rendellenesség, és hogy nem biztos, hogy fog tud játszani. Ez 2006?
1: 2005 azt hiszem. 2005 először diagnosztizálják ezzel a bizonyos Müller betegséggel, ami egy ilyen nagyon speciális dolog.
2: Igen, de... igen, és hogy akkor igazából nem tudom, 20 éves, vagy 19, és akkor onnantól kezdve még nyer 21 Grand Slamet, úgyhogy gyakorlatilag végig vagy sérült, vagy sérülésből jön vissza, vagy tehát, hogy folyamatosan valami ilyen fájdalma van.
0: És az igaz, mert én csak a trélet láttam, hogy így mutogatnak ilyen röntgenfelvételeket, hogy neki is vannak ilyen implantátum sztorik, amilyen törések, meg ez az amaz, ilyen kiigazítás. Mert én erről nem tudtam, és akkor azokkal játszott.
1: Én sem. Na most ez az szerintem az érdekes, a kulcs, amire most rá is kérdeztél, hogy nem tudtam, mert senki nem tudta. Tehát, hogy a csávó eszméletlenül ilyen diszkréten kezelte, meg az egész team, meg minden valahogy, hogy akkor mi van vele. Ugye volt egy, szóval én nem tudom, hogy ez minek szó, ugye volt egy nagyon komoly dopping ügy, amiben ugye őt is belekeverték, ez a spanyol, nem jut eszembe ez az orvosnak a neve, és ott nagyon sok, sok ott megszellőztették, hogy a Nadal is vajon dopping volt, vagy nem dopping volt, ugye ez a teniszben ez egy ilyen külön ügy, hogy akkor most hogy van ez, mint van ez. De nekem egy kicsit olyan érzésem van így utólag, mintha ez a nagy ilyen szikretizmusra, vagy ez a fajta nagyon, tehát hogy tényleg ez az, hogy ő tulajdonképpen nem akart semmiről beszélni, vagy nagyon keveset mondott az információt arról, hogy mi van vele. Tulajdonképpen ez is így növelte az ő megítélését rossz értelemben, hogy akkor biztos valami gyanús. Tehát ez egy gyanúsá tette. De most azért lehult a lepel.
2: Igen.
1: Kicsit, vagy valami.
2: Igen, és ezek után meg aztán pláne, nem tudom, tiszteletre méltó az, hogy ezeket az eredményeket elérte, mert hogy hát én csak belegondolok abba, hogy amikor lejön a kezemen a bőr, és utána meg kell fogni az ütőt, hogy az mennyire rossz, meg amikor visszajön van lábad, hogy az mennyire rossz, és akkor ő neki meg, hogy nem ilyen problémái voltak, hanem egy sokkal komoly probléma, és így kellett a világ legjobb játékosai ellen meccseket nyernie. Tehát, hogy ez tényleg ilyen döbbenetes, hogy ezt így végigcsinálta, és hogy tényleg az is, hogy ilyen nagyon őszinte a sorozatban, és hogy az elején meg azt hiszi az ember, hogy ez egyfajta nem tudom, ilyen PR fogás, és akkor amikor már így a harmadik, negyedik részben, akkor rájössz, hogy nem, hát most, tehát, hogy ez így
1: van.
2: Ez a valóság.
1: Igen, nekem is ez volt, valahogy ez kúra jól csinálja a film, hogy így nagyon pitelessé marad, tehát nem, tényleg így nem érzed azt, hogy itt valami mást akar, hogy mást akar elad, mint ami valójában volt. Szóval, hogy tényleg így Ja, és tényleg nagyon meglepő az a fajta ilyen őszinteség, ahogy beszél, és elég szükszavon, tehát az is jó, hogy azért hogy nem magyarázza túl, de azért elmondja, hogy mi volt a probléma. Sőt, tulajdonképpen az egész sorozat, mintha ezekről a betegségekről, vagy ezekről a sérüléséről szólna.
2: Igen, igen. Még hát ugye a Tony Nadal vonal volt benne, egy érdekes, hogy, hogy akkor, ahogy így beszél róla, hogy, hogy gyakorlatilag a Tony Nadal volt az ilyen a minden, a biztos pont, és akkor az, amikor eldöntik, hogy lecserélik a Carlos Moyára, és hogy ez az egész, hogy a Tony Nadal hogy reagál, hogy ott látszik, hogy ez ilyen mennyire mély volt ez a kapcsolat, és hogy milyen sokat jelentett neki, aki ugye, hát ugye nagybátyja, szóval, hogy még ilyen családi köték is van. Meg amikor az apja egyszer mondja, hogy a azt hiszem, valami ilyesmit mond, hogy oké, hogy a testvérem a Tony Nadal, de hogyha a fiamnak az érdekét kell nézni, akkor a mellé fogok állni, valami ilyesmiről beszél.
1: Így van egyszerre. Igen, szerintem nem is akarok sokat spoilerezni, de hogy tényleg baromi érdekes, mert van itt konkrétan tulajdonképpen egy ellentmondás is rávilágít a vagy hát az, hogy hogyan, ki hogyan értelmezte az eseményeket a nagybátyával való szakítás körül, amikor lecseréli, és a Carlos Moraes az edzője. De tényleg baromi izgalmas szerintem a film, és egy ilyen nagyon emberi, tehát az egyébként is szerintem meglévő ilyen emberi arca, az tökre így kidomborodik. Na most kíváncsi vagyok, hogy a Djokovic viszont mit fog mondani ehhez képest, ugye csak a trélereket lehetett látni, és akkor rögtön meg is kérdezzük, hogy te...
3: Nem azt mondja, hogy ez most rossz mondat következik, hogy ő nem szerb lenne, hanem ugye van ez a lánya, nem tudom mi francia, akkor már rég lenne, ő lenne a pápa, meg a nem tudom, de így mindenért kétszer kellett megdolgoznia. Én ott onnan is láttam, amit rélelt, és akkor ez így két percben azért belefért párszor ez a vonal.
1: Van szerbizmusok, igen, valami ott van, igen. Hát ugye ezzel kezdődik, hogy van valami szerb kifejezés, hogy na mindegy, nem nézze meg mindenki, aki akarja. Szerintem például
3: de egyébként szerintetek
1: nem túl biztató ez jó. Egyébként, tehát megnéztem a kasztot, és gyakorlatilag szinte majdnem csak amerikai kommentátorok szólalnak meg, tehát a játékosok közül is Pete Sampras, Jim Courier, jó mondjuk egy sportkommentátor is, de olyan emberek, akik, már bocsánat, tehát ő azért csak Európában növekedett, meg, tehát hogyha valaki, lehet, hogy kicsit többet tud arról, hogy itt hogyan is nézett ki mondjuk a Belgrád bombázása, az nem biztos, hogy az amerikai újságírók, de mindegy.
2: Hát végülis az amerikaiak
1: bombázták
2: Belgrádot, úgyhogy...
3: Ja, illetékeseket kérdezték. Igen, de egyébként szerintetek van ebben, én ezen gondolkoztam, hogy ő tényleg egy ilyen ellenszélben kellett neki teniszezni, tehát sztárrá lenni? Ez szerintetek... Én nem is tudom, hogy egyébként ő ezt mire alapozza az ő habitusára, karakterére, hogy az nem annyira médiakompatibilis, mint mondjuk
1: szerintem
3: egy Federer.
1: Nem erről szólt, hanem, és az jogos, ami a filmben is elhangzik, de szerintem azért erről sok szó esik, meg ugye a teniszre általában, hogy az a dualitás, ami van benne, tehát hogy általában ez adja el, hogy jó, rossz, elegáns, nem tudom én,
3: hát akkor ró, végülis tehát, habitus. Nyers, akkor
1: tehát,
3: végülis...
1: Igen, de hogy igen, tehát, igen, a habitus.
3: Tehát
1: de
3: az
1: hogy,
3: ő ilyen de hogy, bad vibes-jai.
1: De nem csak azért, mert ugye volt már egy páros, tehát azért nem, szerintem azért nem egészen így van, mert ugye volt már egy páros, a Rafa és a Federer.
3: Ja, és ebben a plotba kicsit így belerondította.
1: És akkor igen, és akkor ez mondja, hogy table for three, ezt mondja a sorozatban is, hogy I'm sorry guys, table for three, szóval hogy megjelenik ilyen nevető harmadiként, ami szerintem valószínűleg a tenisz evolúció is valami hasonló, hogy mindig van egy kettes, szétbomlik, akkor lesz az ilyen triumvirátus, vagy ez a hármasság, és akkor utána meg újra egy kettes, tehát hogy ezek van ez a pulzálás ennek az egésznek, hogy nyilván valaki, aki megpróbálja megtörni. Most ugye nyilván az a kérdés, hogy ezt a színerálkrász ki lesz a harmadik, mert nem látszik, hogy ki lesz a harmadik. Miközben ugye most az következő lehet, hogy egy-két hétben egyiket se látjuk megint csak játszani, szóval hogy azért egy elég fura
3: setting. De egyébként lehet, hogy ez volt az alapvető konfliktus, hogy volt egy tök jó dualizmus, a Federer-Nadal jó kontraszt, azt így tökéletesen lehetett
1: keretezni, marketingolni. Minden, igen.
3: Úgy, ahogy annak egyébként a Agassi Sampras is egy ilyen nagyon jó. És a nagyon most jövögettek ilyen Cseng meg körére, elvittek egy-két grenzlemet, de azért nem olyan mértékben voltak ilyen
0: ilyen parti elrontók, mint a Djokovic, úgyhogy jó, hát akkor is köszi, akkor igaza van.
1: Ja, hát jó, hát nem tudom, mert hogy a másik oldalon meg az biztos, hogy szóval szerintem azért a kelet-európaiság, meg az, hogy honnan jön, ez biztos, hogy benne volt abban, hogy ő hogyan élte meg. Azt, hogy a Federer egy svájci, egy dél-afrikai anyától, egy svájci apától, a Nadal meg abszolút egy ilyen középosztálybeli spanyol, ugye persze elég periférián, mert azért Mallorca ez periféria.
2: Hát a nagybátyja Barcelonában játszott.
1: De így van, szóval de a nagyátyja, persze a nagypapája koncertmester volt, bocsánat, karmester volt, szóval azért ezt nem lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi családban így van, tehát hogy azért, és ahhoz képest meg a Djokovic meg tényleg egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen alsó-középosztálybeli családból jön, ráadásul Szerbiából, ráadásul a háború sújtott a Szerbiából, tehát azért ezt nem nehéz szerintem ebbe belelátni, hogy valahonnan ki kellett törnie.
2: Abszolút, igen. De közben meg azért szerintem tett is azért, hogy tett... Nem akarok itt nagyon, nem tudom, de én nem továbbra sem békéltem meg Djokovic karakterével, így... lassan 20 év után.
1: Mi az, ami neked így szúrja a szemed?
2: Hogy ez a stratégiai sérülés, tettetés, az állandó magyarázás, tehát az, hogy így, hogy egyszerűen azt érzi az ember, hogy nincs őszinte pillanata, hogy mindig valami a része, valaminek a része az egész, és hogy ez egyszerűen annyira irritáló ahhoz képest, hogy akkor a Nadal és a Federer mit csinált, meg hogyan csinált, hogy ezt így, ezt a mai napig. De amúgy szerintem igazából bármilyen szinten így van a pályán, én egyszerűen nem azok a játékosokat tényleg nem tudok picserélni, akik így egyszerűen sportszerűtlenül viselkednek. Ezt a Djokovic azért az rendszeresen csinált ilyeneket, hogy kikérte a zápolást, mert éppen rosszul állt. Ezek nem szép dolgok, szerintem.
1: Ez jogos, igen, mert egy kicsit úgy elhomályosulnak már, mert hogy már ez egy picit már régebben csinálta, vagy nem tudom, tehát hogy mert talán az utóbbi időben nem ez a jellemző rá, vagy egyszerűen a győzelmei úgy felülírják mindent, tehát hogy az úgy legitimálja, de valóban persze ezt az oldalt én is nagyon nem szerettem, finoman szólva.
0: Hát igen, valószínűleg azért...
1: Meg hogy eldobta az ütőt, ugye emlékszünk, az a US Open, és az tényleg para volt. Vagy bocsánat, nem az ütőt, hanem a labda, ahogy torkon lőtte. Nyilván sok mindenki csinálja ilyesmit. Happens to be, ő nagyon sokszor csinált ilyesmit, és ez benne volt. Tehát a sokból egy ilyen lehet, amennyire balul ült ki. Ja, szóval... Nem tudom, nehéz megfejteni a karakterét, szerintem baromi összetett csávó. Tehát összetettebb talán, mint ez a másik kettő, vagy a fene tudja. De lehet, hogy ez meg azért van, mert mara sokat beszél, tehát hogy állandóan úgy színre viszi saját magát, nagyon szereti a világot is megfejteni, kicsit kilép a saját teniszes szerepéből, vagy hát azt a tőkét beforgatja másra. Most láttam ez teljesen úgy, hogy egy ilyen valamilyen, ilyen, hát nem energiaital, de valamilyen, valamilyen terméknek ez adta a nevét, amit így eddig így még nem láttam, és valami saját fejlesztés, valamilyen ital, amilyen sportital, valami keverék. Na mindegy, szóval, hogy ja, tehát hogy is itt meg a nyilván itt a monetizálása is elkezdődött ennek a dolognak.
0: Ja, hát igazából én most csak az jutott eszembe, hogy az, hogy azért Netflixre lehet ilyet vinni, és ez tényleg egy termék tud lenni.
1: Most arra a fára gondolsz?
0: Nem, most a három, ugye a Big 3-ról beszélünk, és akkor őróluk lejön egy-egy ilyen anyag, és ezt akkor ez azt is jelenti, hogy ezt megnézik emberek, szóval ez nem a... Tehát ez nem egy ilyen szakma-tuszakma termék, és ja, valószínűleg én azon gondolkozom, hogy miért érdekes ez, és szerintem ezeket a Grand Slameket lehet max mögé rakni a laikusnak, azt valahogy az átmegy, hogy a Grand Slamet nagyon-nagyon nehéz megnyerni, és abból egyet is nagyon-nagyon nehéz, és 20-at meg az már akkor átmész ebbe a Supermanbe, és akkor valószínűleg ez az ilyen peep show megy, hogy vajon ezek miből vannak ezek az arcok? Tehát, hogy az, hogy amikor ott vagy egy Wimbledon döntő meccspont, és hogy ne szarod össze magad egy második szervánál. Tehát ez hogy történik? És az van, hogy a top 100-ból 97 ember azért összeszarja magát, és azért nem jut el soha meccspontig Wimbledon döntőbe. És hogy ezek ilyen Netflix sorozatoknak a legitimációját, vagy hogy mondjam, az eladhatóságát, valami ilyesmi adja. Nekem ez továbbra is egy ilyen rejtély, hogy miért érdekli az embereket rajtunk kívül, most a magunk fajtán kívül az, hogy egy ilyen íz, hogy most a Djokovicot elmesélje.
1: Hát mondjuk ő elég nagy ilyen sportikon lett, meg ugye azért, most az, tehát hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti hős. Tehát egy kis országnak, tehát hogy ott azt gondolom, hogy nagyon sokan meg fogják ezt nézni abban a kis országban is.
0: Jó, hogy már csak az országnak leforgatni.
1: Nem, abszolút. És ő messze túlmutat ezen nyilván. Ez
0: igen,
1: tehát
0: mert vannak ezek
1: de olyan színű nemzeti hős, érted, akit ott megáldott az Ortodox Metropolita, a Belgrád. Tehát hogy ott egy ilyen, aki ugye fogadott a Vučić, és nem tudom egyéb. Tehát hogy most gondoljuk ezt, hogy ez Magyarországon lenne egy ilyen teniszezőnk, tehát hogy valami hasonló van.
2: Nem lepődnék meg, ha a leendő szerb elnökről beszélnénk. Tehát szerintem őről lehet képzelni, hogy ő egyszer még ilyen pályára. Aha. Mert hát tényleg a Szerbia, ha megkérdezed a világból, hogy Szerbiáról mit tudsz, akkor azt fogja mondani, hogy Djokovic. Tehát ő az első számú terméke a országnak.
1: Ez biztos, igen.
0: Aha. Hát lehet, hogy
1: nem a lítium. Az a másik.
0: Én nekem még mindig nem jött át, hogy, de ez mondjuk, ez egy tök jó válasz, hogy a lokális eladhatóság az már a Netflix, tehát a Netflix az ilyen szempontból egy tök föderális
1: ez Prime,
0: dolog,
1: de ez hogy, mindegy, de igen, tehát hogy
0: vagy ilyen Prime, stream, tehát hogy stream, megvannak ezek a lokális piacok, és akkor oda producálni dolgokat, az egy valid dolog, de valószínűleg ez a három arc, ezen azért túlmegy, és itt lehet globális ilyen eladhatóságról is beszélni, és ez számomra, és ezért is most bocsánat, hogy ezt az én ilyen értetlenségemet így veletek megosztom, vagy rátok zúdítom, de én egyszerűen nem fér a fejembe, hogy a tenisz az, hogy tud ilyen impaktja lenni. Én nem tudom, hogy az, hogy lehet úgy nézni, akkor így lefordítom. Hogy miért érdekes annak, aki nem teniszezik? És nem annyi ember teniszezik, ahány ember nézi. De mindegy, ez legyen az én gondom. Igazából tök jó, mert
1: hát igen, a golfnak nincs ilyen infra... hangzereje, tehát az világos, tehát ja, nem tudom. Tehát, ja. De szerintem ez jók ezek az ilyen megoldhatatlan kérdések, mert valahogy afelé mész, és akkor valahogy közben kitalálsz dolgokat, hogy vajon mi lehet az. Ja. Szerintem a mi másik fontos ilyen témánk, hogy most azért viszont véget érni látszik ez az aranykor, vagy nem tudom mennyire volt ez aranykor, mert hogy a Djokovic, ha a fogadást is megnyered, akkor nem fog már több Grand Slam-et nyerni, vagy hát ezzel nyerni meg a fogadást, és ez erre nagy esély van, és arra is nagy esély van, hogy azért lehet, hogy a jövőre visszavonul. Szóval, hogy most egy gyors ilyen értékelés, hogy mi van ezután, vagy miért, szerintetek miért volt ez ilyen különleges ez az időszak, mondjuk tényleg egy körülbelül 20 év, mondjuk 2003-4 környékén Ola Federer megnyeri az első Grand Slam-jét.
2: Hát az biztos, hogy aranykorszak volt, szerintem ezt nem lehet elvitatni, csak a statisztikát nézzük. Tehát az, hogy előtte a Sampras-nak volt 14 Grand Slam, és itt mind a hárman 20 fölé mentek, az egészen elképesztő. Mácske miatt is. Meg ha megnézzük azt, hogy így tényleg, hogy mennyire nem volt senki másnak esélye. Tehát, hogyha most a Wawrinkát leszámítom, meg esetleg a Murrayt, akkor így az, hogy valaki ezt a három játékost így egy tornán, tehát hogy úgy menjen egy tornát, hogy mind a hárman ott vannak, mind a hárman játszanak, egyik se sérült, hát ez gyakorlatilag az ilyen lehetetlen kategória volt.
1: Ugye Nalbandh ilyen híres tornagyőzelme van, azt hiszem 2007-ből, ahol...
0: Ez egy mester.
1: Igen, ez egy mester, igen, egy Master 1000-es verseny.
0: Igen, egy Grand Slam-en. Nem. Tehát, hogy amikor három nyercet van, az egy más animal. Igen.
2: Igen, szerintem olyan, tehát szerintem a Wawrinka csak úgy nyert, hogy kettőt felt meg a háromból Grand Slam-en.
0: Szerintem is, mert nem véletlenül jutott a Nalbandhján az összetben, mert szerintem ő kb. Az egyetlen, nem aki egy ilyet beadott.
1: Igen. Igen, valószínűleg így van.
2: Ha. Szóval, hogy ez szerintem azért nagyon sokat elmond az ő teljesítményükről. Persze nyilván az is, hogy ők ilyen milyen popkulturális hatást gyakoroltak így a világra, amiről az előbb beszéltünk. Tehát az, hogy olyan emberek megnézik ezeket a filmeket, akik amúgy nem teniszezők, azért nézik meg, mert mindenki tudja, hogy ki az a Federer, ki az a Nadal, ki az a Djokovic, amikor a Nalbandiánt, vagy a... Még a Wawrinkát is szerintem így senki nem tudja.
1: Nem, Murray sem nagyon feltétlenül. Csak ugye ő meg brit, és azért az angol nyelvet beszélő világ az meg, hogy a volt Commonwealth az elég nagy, tehát mondjuk mert, hogy róla is készült egy dokumentumfilm, egyébként meg kell mondjam, szerintem baromi jó, szintén ezt ajánlom egyébként. Szintén azt hiszem, hogy a Prime készítette, olyan 2 éve, vagy 2 vagy 4 éve jelent meg, mert ő meg nagyon komoly ilyen csípő protéziseken ment át, meg műtéten mindegy, és tulajdonképpen az ilyen felépüléséről szó, zárója.
2: Igen, szóval, hogy ilyen szempontból ők, tehát én arra tippelnék, hogy ez valószínű talán megismételhetetlen is lesz, hogy 3 ekkora kaliberű játékos ilyen eredményeket érjen el, és hogy az, hogy vége van ennek a korszaknak, ez számomra személyesen például egy ilyen óriási sok, amit a mai napig nem tudok kiheverni. Én már a Federer visszavonulását sem tudtam kiheverni, de aztán azt mondja, Nadal is visszavonult, azóta olyan szinten keresem a helyemet a tenisz tornákkal kapcsolatban, hogy tényleg, tehát ez egy dráma. Mindig szoktam mondani a ismerőseimnek, hogy amióta Federer visszavonult, azóta én nem tudok úgy lelkesedni egyetlen egy teniszmeccsért se, de bármilyen sportmeccsért sem, mert hogyha a Federer játszott, akkor én izgultam, és az, hogy ő nyert vagy vesztett, az ilyen hangulatomat meghatározta. Amióta nincs Federer, azóta az, hogy a Sinner vagy a Alcaraz nyeri a Wimbledont, az hát egy ilyen semleges, nyilván valamelyiknek drukkolok, de hogy nem az, hogy akkor ott izgul rajta az ember, és akkor utána fél napig rosszul érzi magát, hogyha elvesztette a Federer döntőt, és ilyen szempontból tényleg. És most így nem is tudom megmondani, hogy akkor ez most fog-e változni. Tehát, hogy 10 év múlva akkor találok majd egy másik játékost, aki...
0: De ez nem egy ilyen Mark Fisherizmus? Én szerintem
1: nem, ez az, amit, bocsánat, inkább egy sokkal ilyen lájtosabban közvetítem. Amit te mondtál, hogy nem az van, hogy egy vagy maximum 2 szerelme van az
0: ezt
1: embernek egy életben.
0: Ezt akartam mondani. És de a Mark Fisher nem is ez volt tehát, szerintem, hogy egyszer volt 23 éves, amikor nagyon sokszor nagyon jókat bulizott
1: Búriára. Én nem rá gondoltam, hanem a kultúrteoretikusra.
0: Én is rá. Azt mondom, csak neki volt ez a nagy zenekritikája, hogy nem tud már megújulni a zene, én visszafordítottam, a világ ezt elhitte neki.
1: Én meg inkevertem össze, én a Marty Fisherre gondoltam közben, tehát hogy ez a kettő egy összemosódott, de oké. Újra mond az egészet. Tehát,
0: hogy... Igazából csak azt mondom, hogy amit most mondasz, ne arra úgy, ez egy inkább egy ilyen challenge lesz, hogy a Mark Fisherizmus, én úgy értettem, hogy ő azt mondta, hogy a zene már nem tud megújulni. Az én szerény véleményem az volt, hogy ő nem tud már megújulni. És ez, amit behozol, ez egy kicsit segíti az
1: hát érzelmi
0: tézisemet, hogy elhasznált. Az én szívemet, mert én amit elmondasz, ugyanezt el tudom mondani, csak én nálad egy generációval idősebb vagyok, Sampressről. Tehát én Sampress kikapott, én utána 3 napig ilyen lájtos, tínédzser depibe, hát nem is volt olyan látható, ilyen médium depibe zuhantam, és akkor azt a következő verseny ki, tehát az, amit leírtam.
1: Megemészetlen lett, biztosítom, igen.
0: És aztán Federernél jött egy ilyen tűz nekem is, és ott is éreztem, de azt az ilyen szorító, ilyen őrült, ilyen rajongást, azt aztán nem tudtam.
1: Hát nekem meg a Nadalnál ugyanez, tehát hogy ez szerintem mindenkinek tényleg megvan a maga szerelme, és akkor...
0: És egyébként még az is egy kicsit challenger, hogy ez szerintem olyan nagy gap nem volt a volt az egészi Sampress, aki tényleg ez az ilyen 10 köré mentek. Utána ugye elverte, elbúcsúztat a Sampress-t Federer, megjött Federer, utána megjött Nadal, utána megjött Djokovic, ment a Csipuhi, fölment 20-ig, aztán jött ez a 2 faszi, ők azért, tehát nem volt nagy gap, hogy megjöjjön még 2 zseni. Most nem azt mondom, hogy ők 30-at fognak nyerni, de hogy nívóban tovább vitték, tehát hogy ráépítettek arra a minőségre, tovább vitték. Úgyhogy én el tudom még azt is képzelni, hogy ez is egy ilyen munkahipotézisem, hogy van egy ilyen misztérium a teniszben, hogy az erőkoncentráció az átöröklődik, és igazából gyorsan jön a következő
1: hát
0: ilyen
1: erről
0: brutál.
1: Sokat beszéltünk, ez az ilyen megfejtésünk, hogy egy kicsit ilyen kumulatív a tudása a teniszről, tehát hogy egyszerűen egymásra rétegződő, tehát hogy aki és ezért nehéz
0: jó,
1: is ezeket
0: persze,
1: egymással
0: de ebből nem következik az, hogy egyből kell jönni a zseniknek, mert lehetne az, hogy kumulálják az ilyen mediocre emberek, ilyen zverevek kumulálják, és attól még kumulálódik, csak nem lesz belőle champion. Igen. De valami úgy nekem a pattern úgy néz ki, és egyébként a szempresszék előtt ott voltak a McEnroe-ék, hogy minthogyha ez a championship-ség, ez elég gyors, mint egy staféta, így menne át. Uh-huh. És az, amit leírtál, azért nem is biztos, hogy a tenisz minőségét így nem tudom, írja le, hanem inkább ezt a fandomot, hogy működik egy fennek a szíve. De azt én, az, hogy most nagy krízis lenne, nem tudom. Lehet, hogy csak tényleg így a nézők változnak. Na mindegy.
2: Nagy krízis nincs szerintem. Tehát, hogyha most levesszük az ilyen, hogy érzelmileg hogyan kötődöm a játékosokhoz, ha csak a konkrétan játékszimulát nézzük, akkor persze egyértelműen nincs visszaesés. Tehát, hogy amit a színerék játszanak, az megkockázhatom, hogy bizonyos szempontból jobb, mint amit játszottak a Federerék bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy ebben nincs visszaesés, csak nyilván az van, hogyha érzelmileg egyszerűen teljesen persze, más, hogy állsz a...
0: Csak aranykor volt a kérdés.
1: Mindenkinek megvan a maga aranykora.
0: Ja, így.
1: Sportaranykora meg... Egyrészt abban azért tényleg speciális, amit a Kristóf mond, de hát ezt is már pedzegettük meg sokan, hogy ilyenfajta koncentráció az nincsen. Tehát ez mondjuk ez a faktuális része, tehát hogy az, hogy valaki ennyire dominálja, ennyit nyerjen.
2: Hát igen, tehát szerintem az mondjuk akkor...
1: A nagysága, és nem lehet azt mondani, hogy egy szar tenisszel csinálták ezt a 24, 25, vagy 22, 21 Grand Slam-et, szóval nem kurva jó tenisszel, tehát hogy...
0: Jó, az tény, hogy el volt, olyan szempontból, hogy aranykor volt, hogy azért az egy luxus, hogy egy hármas van ott, plusz kettővel, akiket te is mondtál, és azért az volt, hogy nem volt az, ami most ugye kicsiben a mesterekkel látszódik, most így van ez a két ilyen gyászmester, a Kanada meg majd a Szinsz is valószínűleg az lett, ahol nincs a nem tudom a 16-ba a top 10-es kb. Ez amiatt is van valószínűleg, mert megcsinálták ezt a fura formátumot, hogy ilyen két hetesre húzták. De amiatt is, hogyha most kiesik egy Alcaraz, akkor a Sinner az most így elkezd nem tudom, nem akarni menni, majd csak ő is ilyen a Grand Slamre, a Djokovic-sal játszani, és akkor hamar kiüresedik a mezőny, de hogyha ott van 3-2 ilyen, 3 plusz 2 ilyen kvalitás, mint volt ugye a 3 plusz a Murray meg a Wawrinka, akkor nem nagyon unatkoztunk a második hetekben Grand Slam-eken,
1: meg igen, plusz a Murray, plusz a Del Potro, plusz sok tényleg ezen állában.
0: Szóval szerintem az aranykor az nem csak a hármukra nem vonatkozik, hanem hozzá, erre a muskétásokra, aki igen. Legalább egy 10-2 plusz, és akkor igen. Igen, jöttek ezek az ilyen más ilyen korszakos zsenik, akik lehet, hogy ilyen, nem tudom, egy pár Grand Slam azért bennük lett volna amúgy.
1: Nem beszélve a Rodikról, nem tudom, tehát, hogy ő is biztos...
2: Safin,
1: az mondjuk aki, igen, korábban.
2: Még az elején.
1: Még az elején, igen. Ja. Mondjuk nekem most az a megfejtésem, hogy valahogy azért mégis egy picit más a sztori, tehát, hogy hiába játszik a... Meg hogy nagyon sokáig játszott a Federer is, a Nadal, tehát többet, mint korábban. Még az Agassi is eléggé kitolta. Tehát látszik, hogy tényleg ez a longevity sztori, ez most úgy jelen van a sportban, és annak ellenére meg most például az Alcaraz is a Sinnernek a sérülésé, azért azt is mutatják ilyen fiatalon, azért az, hogy az Alcaraznek most már kétszer ki kell hagyni majdnem fél évet, a többet is, mint fél évet, az nagyon sok.
0: Ja, mondjuk azt a Nadal is azért eljátszott a
1: párszor. De nem ennyi idősen. Az a poén, hogy hiába voltak ezek a rengeteg sérülés, amiről a Kristóf is beszélt.
0: Nem ennyi idősen.
1: Most visszagondoltam, hogy 19, 20 és 21 éves, neki 2010 környékén, 11 környékén van az, hogy tényleg ki kell hagyni a 9 hónapot. Az Alcaraznek most lesz 22 éves, és már kétszer ki kellett hagyni ennyit. Tehát én ott látok megint egy ilyen veszélyt, és azt is, és akkor ez egy kérdés, hogy vajon elég mélye most a mezőny, mint amiről most beszéltünk, és akkor tényleg ez erősíti ezt az aranykorszak képet, hogy mintha most nem lenne az, mert hogy és benne van az is, hogy egy Fonseca is tökre kiszámítható, sérülékeny, egy Holger Rune is sérülékeny, tehát annyira sok sérült ember van minden köztük, hogy
0: Draper,
1: úristen, aki gyakorlatilag lehet, hogy megint nem tud visszatállni, tehát hogy ez miért van, ezt nem tudom. Hogy ez azért van, mert van esetleg valamilyen extrém terhelés, ami eddig nem volt. vagy egyszerűen ez a természetes szelekciója a sportnak, hogy mondjam.
2: Igen, de amúgy ez tök érdekes a terhelés, mert ugye erre gondolnál elsőre, hogy valószínű a rettenet sok verseny. De aztán, ha megnézed a, nem tudom, 2006-os 7-es szezont, hogy ott így Federerék így milyen versenyterhelés játszott, nem tudom, nyert 80 meccset egy igen. évben, meg ilyenek.
1: Igen, igen, meg tehát, 70, hogy így, meg ilyen, igen. igen.
2: Hogy, hát ez kb. Ugyanez a szint. És hogy akkor ezt így bírták, és hogy most meg ezek így előnek. Pedig vagy nem tudom, azt gondolom, hogy valószínűleg fejlődött amúgy a tudomány is olyan szempontból, hogy a regenerációja, nem tudom, a stáb, aki mögötte van, hogy ezek biztos, hogy jobban dolgoznak most, mint 20 éve. Tehát azt gondolnád, hogy akkor valószínű kisebb az esély a sérülésre.
0: Hát én amúgy, és most ellent fogom mondani magamnak két ponton is, az egyik, hogy mennyire jó vagy rossz az a bizonyos Federer eszély, a New York Times-os a választól, meg hogy tényleg van ez a staféta pattern, hogy átadni a champion, átadja a championnek, hogy elér a kezet, tehát benne van már a, tehát ő junior és a seniortól át tudja venni a stafétát, és nincsen egy gyengebb, hogy szóval utalok, abban az eszébe van egy pont, ami szerintem tök jó, hogy ő úgy próbálta meg fogni a Federer zseniét, egy ilyen használt, egy ilyen gyakorlatilag egy absztrakciót, hogy ő azt tudja elképzelni, hogy neki lassabban, tehát az ő belülről, Federer belülről neki lassabban száll a labda, és egyszerűen oda, mint egy ilyen Matrixba volt ez a rész, hogy így megfogja izét a puskagolyót. Tehát ő neki könnyebb, amíg az ott másoknak így repít el 200-zal, neki ő így oda sétál, megnézi, ezt most fonákkal, tenyóval szépen ráállok, megütöm, van ideje. Ami szerintem egy tök jó ilyen kis ilyen praktikus misztifikációja az egésznek, meg magyarázata. És hogy azt tudom elképzelni, hogy ez a három faszi azért tudott ilyen sokáig kompetitív lenni, mert 70%-on nyerték meg ezeket a versenyeket, de amikor 95-ön meg 99-en nyomod, akkor használód szel jobban, tehát hogy tényleg egyszerűen a zseni faktor, azt el tudom képzelni, hogy nem, most ez egy ilyen nagyon nem tudom, ilyen furcsa naív megközelítés, de el tudok képzelni valami ilyesmit, hogy nem az van, hogy ez az elhasználódás, hát pontosan azért van az elhasználódás, mert ő nekik nem kellett talán annyira oda tenni magukat. És voltak még ezek a bizonyos gírek, amiket szoktak így mondani a sportszlengben, amiket így be tudnak kapcsolni, és nem kellett annyiszor őket bekapcsolni. Nem, én ilyenekre gondoltam, mert ez tényleg feltűnő, hogy most így 21-22 évesen krónikus lesérülések vannak. Azt én egy ilyen formán próbáltam megmagyarázni.
1: Szerintem ez egy tök jó, nekem egy ilyen praktikusabb megfejtésem van, vagy hogyan inkább azt mondom, hogy egy másik szempontot vetnék fel, hogy arról sokat beszélnek, hogy a pályák, ezek a különböző felületek nagyon közelednek egymáshoz sebességben. És talán az a típusú tenisz, ami például a Nadalék idejében meg volt 2005-ös év környékén, hogy vannak a spanyolosok, akik csak salokon játszanak, vannak az amerikai keménypályások, aztán vannak a füvesek, azokkal nem tudom, az amerikai, nem tudom, a franciák meg mondjuk mindegyiken kicsit van. Szóval, és ez már nincs. Tehát, hogy az azért látszik, hogy mindenki mindenhol megpróbál valamit összehozni. Tehát, hogy még egy Baez, egy argentin teniszező is indul, és tökre indul, keménypályás versenyeken, ezeken régen el se jöttek például Dél-Amerikából. Tehát én azt érzem, hogy azért ez a, és a sebessége is azért nő a játéknak. Tehát, hogy ez a fajta terhelés, hogy nem tudsz, nincs hova visszavonulni.
0: Jó, de ez megvolt a Federeréknél is már, nem?
1: Nem.
0: Vagy még nem?
1: Nem. Szerintem, na és ez az, amit nyilván én nem tudom, nem látom, de hogy erről sokat cikkeznek, hogy van egyfajta ilyen hogy nagyon hasonlítani kezdenek a pályák egymást. Ezt a Federer maga is mondja egy interjúban, de ugye maga, tehát hogy versenyszerzők, stb., hogy nagyon közelítenek a sebességben, és tulajdonképpen ez az, ami így darálja be őket. Tehát, hogy már nincs salakspecialista, nincs, tehát, és tényleg szerintem már nincs annyira. Most azt nem azt jelenti, hogy kinek ne esne, feküdne jobban az adott felület, az világos, de hogy már olyan nagy egészben, hogy akkor a spanyol... nem tudom. Igen. Ez az én hipotézisem, hogy ez az, ami talán...
2: Igen, ez abszolút látszik amúgy, hogy nincsenek ilyen specialisták. Tehát most már nem tudnék mondani egy embert se, akire azt tudom mondani, hogy ez mondjuk egy kifejezett.
1: De ugye? Tehát, hogy azért ez még egy 15-20 évezet bőven. Tehát, hogy a...
2: De és most még az ilyen
1: még füvespályán se feltétlenül.
2: Tehát. Igen, tehát még a, nem tudom, az ilyen Karlovics-Izner kategória is. Ja. Tehát most már ilyet se tudnék mondani, hogy akkor van egy ilyen nagyon magas ember, aki tényleg csak a gyors pályán jó, és amúgy meg felrakod a salakra, és így bohócot csinálnak
1: hány
2: belőle.
1: Hány kétméteres játékos van? Medvegyev, aki jó, nem ennyire extrém magas, mint az Izner, de nagyon magas.
3: Fluidok.
2: Ez Perikár.
1: Zverev, a Perikár, úristen, tényleg, ő viszont tényleg nagyon magas, tehát hogy
3: mondjuk belőle azért hülyét csinált a Djokovic, ja. A Garroson.
1: Még szóval... a Bublik is nagyon magas egyébként.
2: Igen, tehát... igen.
1: Srácok, szerintem lassan itt a végére értünk, a megfejteni váró dolgok pedig még azt hiszem, hogy tengernyi dolog van. Vagy maradt még benned valami?
3: Hát, csak szeretnék egy kis ilyen, nem tudom, bíztatást kapni tőle, Kristóf, de azt hiszem, hogy nem fogsz tudni adni, mert elmondtad már műsor elején, meg több ponton, hogy hogy mennyi, mert ha jól értem neked, ez egy picit egy ilyen személyes, tehát az, hogy a 444-en, ami egy tényleg egy néplap, talán lehet ezt mondani.
2: Néplap? Hát ezt azért nem mondanám, de...
3: Nem.
2: A néplap az a Telex.
3: Jó, akkor egy ilyen szekunder néplap, tehát én szerintem, hogyha én így szoktam kb. Az én ilyen top 3-omban, amikor megnyitom, és meg akarom nézni, hogy Mizu, akkor, de jó, értem, mit mondasz, de azért közelít.
1: Tömegeket elér, igen. Az biztos.
3: Szóval, hogy oda kell a te személyes ilyen lobbid, meg agilitásod, hogy a teniszt így behozd, ha jól értem, ez nincs a te ilyen munkaköri leírásodba. Tehát, hogy hol látod a mit tudom én, most nem kell menni a nemzeti sportig, mert az egy ilyen terhelt sztori még, de hogy...
1: Az még 20 év múlva is mosogatják majd.
3: Vagy. De hogy általában a sportújságírásnak, ugye az nem tudom, az igényes sportújságírásnak, és akkor be lehet zoomolni a teniszbe, hogy van-e, mert picit arra jutottunk szerintem ezt így summázva azt, hogy a tenisz varázsát nem tudjuk, nem akarjuk megfejteni, nézni kell a teniszt, és akkor jó, és egy csomó sportról ez van, de hogy Lórival is szoktunk azért megpróbálunk szemlézni a konkurenciától, például a Rodik podcastjából, és szerintem egyébként az is azért pörög annyira, mert nem tudom, neki felveszi a Holger Rune a telefont, és akkor őt be tudja hívni, hogy hello, hogy van a bokád, és akkor ennek van egy ilyen, tényleg egy ilyen szenzáció.
1: Marha jól kérdez, tehát meg olyan inside-jai vannak.
3: Jó,
1: tehát
3: az jó, az beszélőkéje, persze.
1: Nagyon jó, tehát összezol, hogy kúra tehetséges ebben szerintem.
3: Ja, amúgy jó, ilyen újságíró lett belőle. Hogy te mit látsz így akár a magyar sportújságírásról, hogy látsz-e benne, nem tudom, fantáziát, esélyt, potenciált, hogy az bekerül, mi nem tudom, például van, ha már Telexet említettél, ugye a Telex After, tehát például nem tudom, a kultúra azért az oda tud férni, és akkor meg tud valószínűleg a fő feedbe is bekerül.

Thank you.

Thank you.

0: tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Ez az értő hallgatás,
1: repetitív kulturális műsor.
0: Ez meg egy árzenálmez.
1: Meghalt Nádas Péter, és meghalt Tim Curry is.
0: És meghalt apánk.
1: Ezért, hogy...
0: Tony Parton is meghalt.
1: Ezért, hogy emlékezzünk rájuk méltóképpen, a műsor hátrajövő részében Fefi a Tim Curry által megformált legenda szerepének kinéző maskarában fog non-stop felolvasni a párhuzamos történetekből.
0: Azt hittem az lesz a
1: csavar, én meg egy cowboy kalapba fogok sarokban, nem tudom, valamit csinálni, amit Dolly Parton is csinált volna.
0: Azt hittem az lesz a csavar, hogy egy férfi WC-ben fogok egy fél konszenzuális orgián részt venni a Margit szigeten.
1: Vagy megújazod a húgycsöved. Aztán meg szagolgatod, hogy milyen szagom a húgycsövednek.
0: Igen. Ezt tudjátok, hogy hívják? Ez kultúra, keresetek.
1: Dolgok, amikben Nádas Péternek valószínűleg nem volt igaza. Ad egy. Nem olyan a fülözés, aminek leírtam. Vagy lehet, neki olyan, akkor nem értem.
0: De akkor
1: hogy...
0: nagyon irigyled.
1: Akkor nem értem, hogy miért nem maradt rajta a szeren. Kettő, valószínűleg nincs férfi, aki megújazza a húgycsövét. Vagy hát lehet, hogy van egy-kettő. Valami aberált helyen.
0: Hát...
1: Soroksáron, vagy ilyesmi. De... Nem így hokizgatnak az emberek. Awesome.
0: Szerintem ez kicsit kingshaming, ugyanakkor biológiai.
1: Leszarom.
0: Biológiailag valószínűleg igazad van.
1: Jó. Legyen kingshaming. Alig várom, hogy feljelentsenek a húgycsövőket úgy újazgató emberek, férfiak, hogy megbántottak minket a Lakmacsú Rádiónak az értőhallgatás műsorában, és azért Varga Viktor, nem tudom, kérjen bocsánatot.
0: Nem mondd ki a nevedet.
1: Álljon ki, és kérjen bocsánatot. Titeket fognak felszólítani, hogy valahol álljatok ki pró vagy kontra a kingshaming mellett, amiben a húgycsőújazókat szégyenítettem meg. De húgycsőújazók ugorjatok ki a bokorból, és
0: kezdjétek,
1: igen.
0: Alapítsatok
1: először is tanítsatok engem Móresre, mint Ludas Matyi Döbrögi, de nem úgy, hogy megújazottak a húgycsőben, mert most már van valami más para is, ott az plömpivel, szóval nem kell ezt az egészet tetézni. Orvosok is írjanak, hogy mikor kell urológiára, és mikor kell anyagbeteg gondozóba menni. Felvázolom, hogy mi a helyzet, és akkor utána elmondja. Majd eligazítanak.
0: Azon gondolkoztam, hogy...
1: Vagy számok között megmutatom neked, és akkor majd te elmondod, hogy te hova mennél. Tönkre!
0: Azon gondolkoztam, hogy miközben hallgattam a kis monológodat, hogy a feleségem nem szereti, hogyha nyilvánosan kimondom a teljes nevét, mindig azt mondja, ne mondd ki a nevem! És te pedig a úgyse újjazásról egyszerű monológot, és ezt nem bemondod. Épp, hogy a személyi számodat nem mondod mellé, ezt respektálom. Ott megy a Csanklaci. Az élőadás varázsa.
1: Nem biztos, hogy tényleg az a nevem, amit bemondtam. Na?
0: Micsoda, tényleg mi?
1: Nem biztos, hogy tényleg az a nevem, amit bemondtam.
0: Ez kurvára igaz ebben.
1: Hoppá.
0: Ez nagyon igazad van ebben.
1: Szóval bárki is legyen az, akinek bemondtam a nevét, jelentsétek fölőt.
0: Mi történt... Azon felül, hogy meghalt egy magyar irodalmi géniusz, azon kívül mi történt az utóbbi időben? Én voltam külföldön.
1: Amúgy pont akartam mondani, hogy mert most olvasom a világló részleteket, hogy volt benne egy kurva jó rész. Egyrészt sose gondoltam volna, hogy leírta valaha is a gördeszkázás szót, és a gördeszkásokat egy könyvébe, de meg is kergették állítólag. Legalábbis a könyve szerint elfutott Franciaországba gördeszkások elől.
0: Miért?
1: Nem biztos, hogy üldözték amúgy. Hát nem tudom, mert hogy azokat így gondolom éppen le akartak vinni pár lépcsőt, és nézte őket, aztán ott valami.
0: De rájuk szólt?
1: Nem.
0: Szerintem én azt tippelném, hogy neki ez így tetszik.
1: Igen, ő is azt mondta, hogy tetszett neki, de aztán meg így megkergették. Hát nem tudom, jó van. De itt csak hátra kellett volna folytani a baseball sapkáját.
0: Igen. Azt ott meg az Enikő. Én vagyok szembe a kirakattal, és ezért mindig látom az embereket, akik első.
1: Mindenki itt van. Behívunk mindenkit mindjárt, és akkor csapunk egy VR The Family Dolly Parton módra.
0: De voltam valami koncerten az elmúlt heteken? Egy hét kimaradt a műsorban.
1: Csak azon, amin játszottam. Asszony.
0: És ez mi is volt?
1: Hát a Lakmacsunk támogató buli.
0: Ja, hogy arra gondolsz. Ja, azt hittem, hogy van valami más.
1: De ott is a koncertünk előtt 10 perccel elkezdtem meg, szóval a parlagot lekéstem.
0: Elmesélj már ezt a Zadari koncertet?
1: Meséld el a Zadari koncertet.
0: Ez az Intermezzo Fesztivál, azon tavaly vagy tavaly előtt játszottunk mi együtt?
1: Tavaly.
0: A Zadari Intermezzo Fesztiválnak azt hiszem ez volt a 14. vagy 15. alkalom.
1: Hiányoztam.
0: Igen, hiányoztál nagyon. és egy

0: játszanak, igen. És akkor a Andrej barátom a koridorból kitalálta, hogy csináljuk meg a Zavar nevű szólóprojektemet zenekarnak.
1: Andrejt most Thundernek hallottam.
0: Ami, Thunder barátom.
1: Amikor meg kúra jobb egyszerűen.
0: És amúgy illik is rá.
1: Főleg angolul.
0: Illik is rá. Szóval, hogy neki elküldtem ezt még, amikor felvettem tavaly augusztusban, és nagyon tetszett neki, és mondta, hogy majd csináljuk meg mindenképpen zenekarnak. És akkor most kitalálta, hogy hát ez mennyire lenne őrültség. Legutóbb, amikor egy ilyen üzenetet, egyszer már kaptam tőle egy ilyen üzenetet, akkor ilyen december 18-a körül írta, hogy sőt, a fasz, nem, egy héttel december 31-e előtt írt, hogy
1: az ágrabi... Putin will attack Ukraine.
0: Nem, hanem hogy a szilveszteri zágrabi koncerten játszunk. Írta egy héttel szilveszter előtt, ugye nem volt zenekar, csak ő meg én. Mondtam, hogy szerintem az nem fog összejönni. Ezzel szemben most időben kitaláltuk, és akkor összeraktunk egy zenekart, és beadtuk. Oda mentünk szerdán Zágrábba, próbáltunk vagy 6-szor.
1: Vannak olyanok, akik szerint ez a zenekar már össze volt rakva, csak kibasztál bele mindenkit. Többek között Bakos Bencét.
0: Ez így van.
1: Nagy Rütze Janne.
0: Jéger Dávidot. Vargyai Viktort.
1: És a Vargyai Viktort is. Kemény vagyok.
0: Hanem egy másik, aki lehet, hogy Hucső újjazó, de nem biztos.
1: Éppen lehet, hogy Hucsőt újjazza.
0: És
1: nem is, azért nem tudott volna gitározni, mert beragadt a Hucsőjébe az ujja.
0: Wow, oké. Okay. Na, mindegy, megcsináltuk ezt a zenekart, és akkor próbáltunk egy csomót Zágrábban. Aztán volt olyan, hogy egy nap kétszer is, próbáltunk egyszer reggel, aztán elmentünk ide-oda, aztán próbáltunk este is.
1: Wow. Az egy nap kétszer az mit jelent? Kétszer lejátszottak az ilyen szettet?
0: Nem. Első alkalommal kétszer, másik szóval mondjuk négyszer. De hát úgy, hogy mondom, próbáltunk reggel 11-től, eljátszottuk kétszer, aki elment dolgozni, mi elmentünk ide-oda, és aztán hétkor meg megint
1: próbáltunk. Most erre hirtelen ide jutott eszembe a 2,5 órás Kobera interjú, amiben kúra sokszor elmondja, hogy hetente kétszer próbáltunk.
0: És ez nem igaz.
1: És ugye abba gondoltam bele, hogyha én lettem volna Vargyai Viktor, akkor az nagyon sok lett volna, és hogy így... Lehet, hogy ő is fájtotta magában a kérdést, hogy ezt miért csináltuk? Próbáltunk hetente kétszer.
0: De próbáltatok hetente kétszer?
1: Amúgy az elején még igen, de akkor még...
0: Ez nagyon sok.
1: Fiatalok voltunk.
0: Nagyon sok a heti kettő.
1: Igen. Hát de nem olyan, mint Zágrábban próbálni reggel meg este.
0: Ja. Négyet próbáltunk, 3 nap alatt négyet.
1: Bocsánat, akasztottalan.
0: Semmi baj. Tök jó volt, és az is jó pofa volt, hogy mindig... A reggeli próbán kívül mindig ott volt pont valaki. Szóval igazából olyan volt, mint adtunk volna 4 minikoncertet. Sőt, meg talán még akkor is, talán még azon a reggelen is ott volt valaki. Mert mindig jött valaki, és akkor megívott egy sört, elszólt egy cigit, elment, jött valaki más, akkor meghallgatta azt, tehát én privát koncerteket adtunk. És aztán pedig jól sikerült a koncert is. A Bence fotóz. Igen, jó volt ez a...
1: Pogóban mérve? Sikerült jól?
0: Szétverték egymást, igen. Nagyon
1: vér
0: jó.
1: Vér volt, fogak repültek.
0: Nem, de jó ez a... Én szeretem nagyon ezt a fesztivált.
1: Volt, akinek spinkikáltak egyet a húcsövébe?
0: Lehet. Ilyen kis léptékű. Ami igazán jó... mik voltak az igazán jó zenekarok? Az Anarchia Futura, azt tetszett a legjobban. A Zipper is jó volt. Azt a Sekretet akartam nagyon megnézni. Ők voltak első nap az első zenekar, és mindenki azt mondta, hogy ez itt zadar, kizár dolog, a 9-kor elkezdődik. És oda mentünk 9-re, és hallottuk, hogy így megy valami, és mindenki mondta, hogy ez soundcheck.
1: És utána a szervező azt mondta, kizárt, hogy még egyszer 9-kor el fogok kezdeni, bazmeg.
0: És akkor ment, és akkor így, amikor egy gyanúsod, bazeg, kurva régóta megy ez a soundcheck, szerintem ez már koncert, és bementünk, és ahogy beléptem a terembe, az volt az utolsó hang. Nem láttam belőle. Ja, igen, talán ez az Anarchia Futura tetszett a legjobban, de most egy kicsit összezavarodtam, hogy kik játszottak. Még a Láz is nagyon jó volt. A Láznak nagyon
1: az
0: volt
1: a Anarchia Futurában vannak azok a milánói arcok?
0: Hát milánói arcok vannak benne, de senki olyan, akit ismerünk. Szóval nincsenek benne a
1: Spirito. Én azt hittem, hogy az elvarázsolt énekes az benne a minimum. Vagy a hosszú hajú haverod.
0: Egyik sincs benne, de egyiket a hosszú haverom az ott volt.
1: Ez mindig ott van.
0: Szeret oda járni.
1: Valamit nagyon lelökhetett és eltörhetett, és le kell dolgoznia minden nyáron, geci.
0: De azt mondta a rómaiak, azt mondták a Spirito di Lupo, hogy ja, az a hagymaárus zenekar. Mert megjelentek ilyen vietnámi papucsba, meg ilyen kinyúlt trikókba. Úgy néztek ki, mint a zöldségesek.

0: Ja, én nem ismertem belőle senkit, egy litván faszi, ugye? Azt hiszem Latvia az a Litvánia, ugye? Nem, az a Lettország. Azt hiszem Lett faszi énekelt benne. A Zipperben már, mint az Anarchia Futurában nem. Azt hiszem két tag ugyanaz volt a két zenekarban.
1: A Zipperben és az Anarchia Futurában.
0: Aha, igen, igen, igen.
1: Azt hittem, hogy a Zipper az izé.
0: Van egy ausztrál Zipper, de ez egy olasz Zipper.
1: Azt hittem,
0: azért hitted azt, hogy horvát, mert az Outsider produkció adta ki.
1: Ó. Oh.
0: Ugyanakkor olasz. De az énekes az Los Angelesben felnőtt lett. Nagyon aranyos volt, le fogom őket
1: szerezni. Ebbe igazol, hogy ez már olyan, mint a párhuzamos történetek. Ez aranyos. Tudod, ki van, mivel, mi, hogy, mi, kinek a szaga, kinek a teste.
0: Igen, le fogom őket szerezni a kriptába. Illetve a Lüger koncert is úgy született meg, ami majd lesz hamarosan ősszel, hogy találkoztam az egyik taggal.
1: Amerikáztál?
0: Nem, találkoztunk a próbateremben, és ő kérdezte.
1: Azt hittem, hogy Amerikáztál, és hogy így izé...
0: Bármikor gyertek.
1: Oh my god, man, you play at my town. Where do you live? I'm homeless.
0: Nagyon jó, de én nagyon szeretem ezt az Adari Fesztivált, kurva, hogy ott van a tenger. Az is kurva jó, hogy olyan öreg vagyok már, hogy ilyen ki kell bérelni inkább egy lakást, és akkor így oda megyünk taxival este, és lehet aludni.
1: Tényleg, mit tavaly? De tavaly ahhoz képest...
0: Voltunk ott végig, és nem voltunk előtte 3 napot Zágrában.
1: Hogyha nem voltunk ott végig? Hát ott voltunk ki végig, 2 napot voltunk.
0: 2 napot
1: ott
0: voltunk?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: 2 napot ott aludtunk?
1: Igen. Igen.
0: Ha. És jó volt, de azért nem
1: hát
0: volt.
1: Hát nem volt semmi
0: jó.
1: Extra. Mondjuk ti mindent úgy mondtok el, hogy ahol most megyünk, az Auschwitz. Vonaton fogunk menni, nagyon sokan, nem lesz ülőhely, szarni is be kell a gatyázba, valószínűleg egymás fogjuk megenni, vagy...
0: Én már nagyobb, tehát egy kényelmesebb ember lettem, és ha lehetséges, akkor, és ilyen helyzetek vannak, inkább azt hallasztam, hogy kifizetek 30 ezer forintot.
1: Lehet pénzt költeni akkor.
0: Hát nem, de bazd meg, na mindegy, le lehetett zuhanyozni, volt tiszta ágy, nem tudtam aludni rendesen, nem horkolt 80 másik barom. Kényelmesebb volt így. Na mindegy, de ez az én nyomorom.
1: Volt, meg az Asztiónak egy kis része.
0: Lehet.
1: Hmm.
0: Úgyhogy ennyi.
1: Szóval, hogyha ezt hallgatják...
0: És nagyon sok magyar jött.
1: Kisgyerekek.
0: Autóval is és repülővel is.
1: Akkor autót nyugodtan a foglalt házba.
0: Ja, persze, persze.
1: Nem kell kibérelni külön.
0: Nem, én vagyok ilyen pusszi.
1: Azért is jó, hogy foglalt házba alszatok, mert hogyha ott vagyunk, akkor én ott vagyok, és Ferike nincs, és akkor... Lehet róla beszélni.
0: Lehet újjára.
1: Hátam mögött.
0: Na, és akkor utána volt a... Ha időrendben haladunk, utána volt a lamacsonos buli, amin játszottunk. Szerintem az tök jó pofa buli. Én meglepettem.
1: És a magyar zenekarok zadarról megalázták az összes többi zenekar?
0: A láz nagyon jó volt. A Daszlator nem volt valami jó sajnos, de már kicsit én össze-vissza játszottak. Amúgy nekem tetszik a lemezük.
1: Mi volt még Bécsből? Kamó?
0: Igen, ők jók voltak, ja. Meg velük jó volt bandezni.
1: Come on!
0: Igen, szóval a Daszlator az kicsit sloppy volt, ami mondjuk tetszett, hogy a Gida
1: volt,
0: az, összes, úgy... az összes számcímet lefordított a horvátra.
1: Hoppá.
0: És bemondta.
1: De nekem azt tetszett, hogy így egy kicsit én is ott éreztem magamat, amikor így mindig olyan infokat írtál meg, amiket sejtettem, hogy éppen kivel dumálhatsz. Mondjuk, hogy... Hány ezer euróért játszott a Homefront a Bee Gees-en?
0: Mindig azok az update-ek jöttek?
1: Vagy hogy ilyen izé, nem ennyire kell járni egyet szedni ekkor és akkor, mert ezek jönnének ide.
0: Jaj.
1: És... Jó.
0: Ja. Összeraktad, hogy éppen mit csinálok?
1: Igen, nagyjából.
0: Mentális térképen.
1: Sem Sherlock Holmes-i képességeimmel.
0: Ja. Na szóval, hogy én meglepődtem, hogy ennyien eljöttek erre oda halálfaszára erre a bulira.
1: Miért? Augusztus 20-a volt. Ez nem ingyenes volt?
0: Nem.
1: Hoppá.
0: Drága volt. És...
1: Én aztán tudtam, hogy... Vagy én kicsit mindig azt gondolok, hogy ez ilyen két szék közül a pad alá, hogy vagy eljönnek a rádiósok, és akkor nem tudnak mit kezdeni a zenekarokkal, a punk zenekarokkal, vagy eljönnek punkok, és nem tudnak mit kezdeni a rádióval, nem is kell akkor.
0: Igen, nem tudom, hogy most melyik történt. Voltak pánkok is, és rádiósok is.
1: Egy arc, de szerintem működött a Superman trükköm, mert ugye a színpadon sose szokott lehetem menni szemüveg, ne higgyek azt, hogy stréber vagyok, és aztán pedig felvettem, hogy lássak valamit, és mentem sört venni, vagy sört kérni, és akkor egy srác megkezdte, nem tudom, az énekes, és mondtam, hogy de, és akkor meghívhatlak egy sörre, és mondom, hogy nem kell, mert van zenekari sör, de hogy nem volt benne biztos, hogy én vagyok az.
0: És ki volt az, egy idegen?
1: Nem tudom.
0: Egy előkelő idegen? Olyan elegáns volt, mint egy vámpír?
1: Igen, egy erdélyi gróf. Bocskaiba volt, és nem tudom, éppen szűzlányok vérét itt a egy zacskóból, mint ahogy a malajziak iszek a kólát.
0: Szerintem jó volt a koncertünk, és az tetszett ezen a helyen, hogy ilyen szabad téren lehetett játszani. Okésen is szólt, én meg voltam vele elégedve.
1: De nem láttuk, hogy az játékot basszom.
0: Azt nem. A Denevér szerintem tök jó volt. A Parlag is jópofa volt, de az meg én korán volt, meg nekem mondjuk az nekem
1: az azt gondoltam, hogy nem volt talán biztos, hogy nem játszanak egy feldolgozást. És azóta keresem azt a számot, hogy mi lehetett az. De...
0: Szerintem nem. Játszanak feldolgozást. Van egy Suzy and the Banshee szám, amit szoktak volt játszani, de azt Erika énekelte szerintem.
1: De van talán valami aspi riff, van egy de ez lehet, hogy ez más.
0: Ezt nem tudom sem ennyiben. Ezt nem tudná, ezt a Shazam se ismerné fel.
1: Miért nem? Az én fejemben ezt nem jól szólt.
0: Aztán DJ-ztünk, nem nézte meg senki. Egy meg se hallgatta senki. Bejöttnél valaki, lefotózta gondolom a rádió miatt, ez szavasz.
1: Hát szopjanak le.
0: De hallgattunk jó zenéket hangosan.
1: Igen, megittunk olyan zenéket hallgattunk, amiket otthon is hallgattam volna.
0: Igen.
1: Meg így ilyenek. Minden majd 40-50 év múlva majd, amikor majd ilyen Terminátor-szerű disztópiában élünk, akkor majd lehet siránkozni, hogy jó, azért elmentem volna azért megnézni ezeket a DJ-zéket.
0: Így van. Én voltam még egy koncerten, képzeld. Kopenhágában.
1: Min?
0: Elmentem arra a helyre, ahol a két town is van, aminek nem bírom megjegyezni a nevét, de U-betűvel kezdődik.
1: Ungdomsszűze.
0: Az. És megnéztük vasárnap este a... Volt két helyi zenekar, meg az Oast játszott. Oast. Megnéztük, hogy mik vannak azon a hét végén, amikor ott voltunk. És,
1: és az énekes az Amsterdamból nyomta, csak olyan hosszú mikrofon kell bele,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, nem a Ryanair-es repülőgépről hogy, nyomta. Hogy
1: be lehetett sétálni Kopenhágáig?
0: Ryanair járatról nyomta, és olyan volt a repülőgép, mint egy,
1: Ryanair...
0: egy héliumis luftballon.
1: De még mindig az van, hogy a Ryanair az kb. Malmöben száll le, és akkor át kell sétálni az egész kibaszott reptéren? Kopenhágában?
0: Hát sokat kell sétálni, de azért nem olyan para, egy 10 percet.
1: És ott, ahol nekem az ott az egyik kedvencem, amikor...
0: Hát konkrétan a legtávolabbi kapulról indul.
1: Hogy ott van egy ilyen masszásszék, vagy volt masszásszék én évekkel ezelőtt, és akkor, hogy abban csak így beleülsz, akkor így elkezd sípolni.
0: Ja, mert fizetni kell érte?
1: Aha, és valaki beleült, és így, így sípolt, és 20 percig ott ült, és így ette a pizzát, és így kúra sokan voltak, de... leszarta.
0: De lehet, hogy nem tudta, hogy ő sipolta, hogy miatt a sipol, vagy nem
1: érdekelte. Hát azért, hogyha fejedből sípol valami, akkor azért csak rájössz, hogy ez mi a fasz lehet, de ugye respekt neki.
0: Ja.
1: És találkoztál Erlinggel?
0: Nem találkoztam vele. Volt két helyi zenekar, azt hiszem az első Recess Aggression, vagy valami ilyesmi, és nekik egy számuk volt fent valami anticionista válogatáson, és azt hiszem, és akkor azt meghallgattam.
1: A Anti-Cymex.
0: És ez ilyen egész jó, ilyen tudod, ilyen menetelős, dobos, anarchopunk, ilyen Crest Records hatású, kicsit dallamos brit anarchopunknak hangzott. Úgyhogy mondtam a többieknek, hogy szerintem az lesz a legjobb, és ez egy számuk volt, amit találtam, de aztán ott árultak egy kis lemezt, és mondtam a többieknek, hogy szerintem arra mindenképpen érünk oda, mert az nekem kurva jónak tűnt, vagy hogy így tetszett, és akkor ilyen késésben voltunk, így siettünk biciklivel, meg minden, és kurva szar volt, nagyon-nagyon rossz volt.
1: Hoppá!
0: Ilyen nagyon brutál randomkodás, nem tetszett egyáltalán. A másik zenekar az a Pistol, azt hiszem az volt a nevük, azok is helyiek voltak, azok viszont ilyen gyerekek, ilyen 20-pár évesek voltak max.
1: Az még gyerek?
0: Hát fiatal, fifék. De szerintem
1: fel lehet kölcsön csinálni a gyereket.
0: Az énekes, ez simán lehet, hogy 19 éves volt, az ilyen nagyon kicsi lánynak tűnt. Nem, meg amúgy az is, hogy nem tudom meghatározni. Nekem ilyen 20 és 30 között nagyon gyakran nehéz belőni, hogy valaki hány éves. És ők amúgy ilyen, hát ilyen az volt, hogy így jól tudtak zenélni, viszont ilyen nagyon durván nem volt kitálva, hogy mi a faszt akarnak csinálni, tehát néha ilyen ilyen heavy metalos részek voltak, néha volt benne ilyen.
1: Olyan, mint a Kriptában a fiatalok zenekarai?
0: Itt pont ezen gondolkoztam, hogy olyasmi, mint a Kriptában a fiatalok zenekarai, viszont ezeknek nyilván sokkal kurva drága gitárjaik voltak, és hogy egyértelmű volt, hogy nekik így több erőforrásuk volt ezt az egész zenélés dolgot így elkezdeni fiatalkorukban, és ezért technikailag sokkal ügyesebbek voltak.
1: Ez nem mindig jó.
0: Viszont nem volt ízlés mögötte, mert vagy vízió. Ízlés vagy vízió nem volt mögötte. És ilyen össze-vissza eskodás volt. Az Oast azt szerintem egy fasz a banda, és sok minden eszembe jutott róluk.
1: Mondja hármat ebből.
0: Hát
1: én sok mindenből.
0: Egy csomót beszélgettünk utána a többiekkel, hogy például az egyik dolog, ami szerintem tök érdekes, hogy amit ez a csaj csinál, hogy... ha ezt nem, tehát például, ha nem csinálná azt, amit csinál, ezt az egész műsorszámot, ezt az egész cirkuszolást, akkor érdekes lenne a zenekar. És szerintem az is van, hogy...
1: Akkor lenne érdekes?
0: Nem, hogy érdekes lenne-e. És hogy szerintem az van, hogy mivel folyamatosan fizikailag kapcsolatba lép a közönséggel, nem agresszíven, agresszíven valamennyire, de hogy közben soha nem inzultál senkit, nem üt meg senkit, nem lögdös.
1: Csak olyan neki, hogy...
0: megfog, meg ilyesmi.
1: Mutasd, hogy csinált.
0: Igen. De hogy ha ezt nem csinálná, tehát szerintem amiatt, hogy folyamatosan van ez a fizikai kontaktus, hogy folyamatosan figyelned kell, hogy mikor fog hozzád érni, mikor ordít a te pofádba, mikor ugrik be a te nyakadból a faszom tudja, majdnem felrúgott ilyen gyertyákat, meg nem tudom, hogy felmászott a pultra, tehát azt csináltam, amit mindig. És hogy emiatt szerintem muszáj jobban odafigyelned, mert kizökkent az ilyen megfigyelői állapotodból, hogy te most csak így megnézel egy koncertet.
1: Van az az előny, hogy meg tudod hallgatni lemezen, ahol nincsen ez.
0: Vagy, igen, és szerintem vagy olyan, lemezen nem is annyira jó, mint élő.
1: Felhajtod a... ezért is kijön ilyen 3D-s dombornyomodban.
0: Nem, de épp ezt mondom, hogy és lemezen szerintem egyáltalán nem adja át azt a hatást, amit élőben, mert hogy nincsen ez a plusz réteg. Meg ami még felmerült...
1: Akkor most felteszem a kérdés, ez egy zenekar, vagy egy cirkusz?
0: Hát épp ez az, hogy színház, szerintem, egyértelmű. Viszont közben meg a számok között ilyen tök fontos, olyanokat is mondta,
1: akkor
0: hogy
1: ott volt, kérek, helyet, köszönöm.
0: Ott volt egy csomó gyerek, ilyen fiatal arcok, ilyen tinik, meg 20 évesek, és tudod, közben meg ilyen jó dolgokat
1: hát
0: mondta
1: csak
0: a számok között.
1: Hát csak megjelent 60 diák.
0: Nem, sajnos nem az volt. Sajnos nem az volt, mint az a küszmik esemény. Ja, de hogy, és akkor még az merült fel, ezt talán Enikő mondta, hogy szerinte azért egy kicsit ilyen necces az, hogy mindenkit fogdos, hogy nem biztos, hogy mindenki akarja, aki lemegy a koncertre. Hogy... Na és ez volt a kérdés, hogy ha ez egy faszit csinálná, az mennyire lenne problematikus, és valószínűleg ilyen, tudod, így sokkal jobban zavarná mindenkit, tehát pont az...
1: Na
0: az
1: kész, a... nekem megvan az immunrendszer, engem nők fogdosnak, engem nem zavar. Hogyha igen. Én fogdassam őket, az valószínűleg zavarja őket, de szóval én nyertem.
0: Szerintem ez egy érdekes, hogy ezzel játszik ez a csaj, hogy ő megteheti, tehát hogy ez egy középkorú nő, nem? Ez egy ilyen 40-es csaj kb.
1: Nem tudom, fogalmas. Én nem voltam itt a budapesti
0: vagy
1: koncerten.
0: Tudom, vagy tehát, hogy nem egy, tehát egy felnőtt nő. És hogy ő meddig mehet el ezzel?
1: Húgycsőhújazásig.
0: Igen. Na mindegy, ezek jutottak eszembe. Szóval szerintem nekem ilyen jót beszélgettünk utána erről, úgyhogy ha más nem. Ez a művészetnek az egyik fontos funkciója, nem? Hogy gondolatokat ébresz az emberben, amit utána megbeszélt a szeretteivel.
1: Hát ez heavy kis antifeminista kiáltvány volt, tesó.
0: Miről beszélsz?
1: Oda lett ez pörkölve.
0: Ez nem igaz. Viszont mondjad akkor az antifeminista dalaidat, amiket el fogsz játszani, mert megy az idő.
1: A Chicky Girls-től lesz a We Are the Chicky Girls. Aztán a Tatutól a...
0: All the things she said.
1: Izé, kissy, kissy, girl, kissy, aztán Pussy Riot, my pussy is on the riot, go be my készenléti rendőrség. Meg ilyenek.
0: Halljuk.
1: Hallgassuk meg.

0: Topiš, topiš. Bilinč, bilinč.
1: Zászló, zászló.
0: Te meg vagy elégedve a...
1: Dafüvet.
0: Tiszával.
1: Nézd, azt hiszem mindenféle... Képpen.
0: Hogy jöjjön vissza Orbán Viktor? Szopnád, nyalnád?
1: Szívecske reakció, hogyha azt akarod, hogy Orbán Viktor jöjjön vissza, mérges reakció, hogyha szerinted Magyar Péter teljesen okés.
0: Kicsit fájni a fogam is. Ha valaki fogaros, írjon már rá az is.
1: Szóval akkor... Akkor lista. Bőr és nemi beteg gondozók.
0: Vagy urológus.
1: Fogászok.
0: Egy urológus.
1: Szerintem egy pszichiáter is ránk fér.
0: Egy urológus bőr és nemi beteg gondozók konziliumot szeretnék kérni. Elfejtettem neked megmutatni a plömpimet számok között. Na mindegy,
1: mert amikor a tiedet fogunk hallgatni. Miért hívod úgy, hogy plömpi?
0: Micsoda?
1: Plömpi?
0: Meg kisfiú vagyok.
1: Oké. Plömpi.
0: Meg kicsi is. Hogyha látnának mesztelenül, mondjuk éppen mesztelenék, és jönne egy gyerekcsoport, akkor nem kell egy kutyába dugni a faszomat, hogy ne vegyék észre, hogy mesztelen vagyok.
1: Mi is volt az első dal?
0: Az első... Ezt a csajom csinálja néha. Na, az első szám a Dry Rot volt, és tőleg szólt a Point of Force című nóta. A Dry Rot az nagy...
1: Száraz rohadás.
0: Az nagy...
1: Rejtélyes.
0: Hogy szokták szólni, hogy valamit kavarnak? Nagy...
1: Port kavart.
0: Nagy port kavart. Nagy port kavartak annó.
1: Nagy port nem kavartak a nagy port azért.
0: Hát akkoriban az volt a nagy dolog, amit a Maximum Rekedről leírt, és akkor volt olyan kolumb, vagy volt olyan szám, amiben három kolumb is erről volt szó, hogy a köszönet, lemezük köszönet listára felrakták Istent, és hogy hú, hát ez nagyon durva, nagyon sok, meg így ilyesmi.
1: Tényleg rá, ezen nem is emlékszem erre.
0: Igen, ezen ment a feszengés velük kapcsolatban. Ami
1: de viccből?
0: Hát, azt
1: szerintem. Úgy, mint Krasznahorkai László?
0: Ő is ezt csinálta? Ő is nagy dryrottos? Vagy a dryrottot
1: rakta? Nagy dryrottos.
0: A dryrottot
1: rakta. Nobel köszönő beszédében.
0: És köszönt, hogy volt aki Brown, ez dryrott idézett. Laca, én vágom.
2: Bocs, elnézést. Én értettem.
1: Dryrott.
2: Én értettem.
1: Jaló, csak így.
0: Ja, ez olyan, mint azért, amit mondtam neked, hogy ebből látszik, senki sem hallgatja az értelhallgatást, hogy akkor lett volna a 3 vagy 4 gyógyegér, aki végigállta volna a műsorunkat, így a sarokból. Nem azt mondom, hogy én csináltam volna ezt 10 év, vagy végigálltam volna az egészet a sarokba, és aztán utána oda mentem volna. És leírtam
2: a számlistát, ezeket játszottatok, na hello.
0: Na, de hogy a dryrotta, igen, volt egy ilyen kis porkavarás. Amúgy, Mysterious Hardcore zenekar, Mysterious Guy Hardcore, 3 kis lemezük volt talán, azt hiszem, meg egy nagy lemezük. Aztán fel is hozottak a picsával. Nézegettem YouTube-on, de nem nagyon csináltak aztán más zenekarokat. Vagy csak nem töltötték ki őket. De egész jó pofa van, de én nagyon örülök, hogy most ilyen 1 euróért tudom megvenni a kis lemezeiket. Szóval
1: úgyhogy ne szeressétek továbbra se.
0: Továbbra is a 00-as és a 10-es éveknek a... De tényleg, hogyha mondjuk akkoriban azt mondtam valaki, hogy én majd egyszer 1 euróért vagy 1 dollárért fogom megvenni ezeket, azt mondtam, hogy micsoda, hibernáljatok, és akkor akkor ébredszettek fel, amikor eljön ez a világ. Hát eljött, kivártam, leseggeltem, bele is őszültem. Aztán az olasz, EU's Arts szólt, és tényleg szólt, hogy
1: sokat játszod őket mostanában.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Hoppá.
1: De nem baj.
0: De az mit jelent, hogy 3 éve játszottam hát őket számon?
1: Nem, szerintem az elmúlt epizódokban is.
0: Nyomj még Ctrl F-et, aztán nézzük, hogy mikor. 110. részben.
1: Rosszul emlékszem.
0: Mi lenne most az EU-ság, Luka? Most már nem Magyarország. Most már... Fú, bazánk, ezek az emberek, akik most állasztják, hogy most már büszkének vagyok arra, hogy most már büszkének magyarnak lenni, most már nem szégyellem.
1: Hagyjad már magad.
0: Te szégyelted? Én sose szégyeltem a magyarságomat, a többi magyar. Magyarságát szégyellem. Ezért van az, hogy a külföldön hallok egy magyar hangot, elhúzok a picsába. Ezért nem néznek meg minket külföldön a magyarok. Meghallják, hogy éneklek a színpadon, és elmennek. Pedig nagyon jó lenne az, hogy dumálnánk a közönségről, csak így egymás között a színpadról. Na mindegy. Aztán a Norgéb Féder Warszolt, és tőszott a Kandu Szede.
1: Aztán nem is játszottad egyáltalán soha az EU-zást. De akkor szerintem honnan vettem?
0: Hoppá. Lehet egy másik műsorra. Lehet, nincs a Varga Viktorral is egy műsorod, és akkor lehet, hogy ő játszott a párszor. Lehet.
1: Na bocs.
0: Hoppá. Igen. Ez egy fasz a banda, akiknek valamiért szembe jött a héten, vagy mikor az a borító, és akkor gondoltam, miért rakjuk be róla egy számot? Megtettem, meghallgattátok. Szétvertétek egy húskofolóval a kibaszott lakásotokat, és most mentek a pszichiátriára, szóval bocsi, ezt kiváltottam belőletek. Ahogy a fiatalok meg nyomogattam a gombjaitokat ezzel a notával. Aztán a The Slits szólt, és tőlük az Instant Hit. Ez egy Instant Hit volt? Hát ki kell derülnie, mert ez kb. 40 éves szóval. Őket szerintem mostában hallgattam a Melóban, amikor NTS-t pörgettem, és most kijött egy második verziója is a post-punk dub válogatásnak, és azon volt Slits, vagy az első, azt tudja. De mind a kettő jó, hallgassatok meg. Mert ez van. Ez igazodva játszottam egy csomó dubot. A DJ-szettem be.
1: Ganja smuggling.
0: What?
1: Dam dam digi dam dam digi
0: dam dam di dam. Aztán megint Olaszországból a Disper, Azione, és tőle szólt a Vita Imposta című nóta. Aztán ebben a bandában volt egy Attila nevű tag.
1: Respekt neki. Innen is shout out.
0: Aztán. Meg a szülének, akik szarba hagyták a nemzetüket 56-ba, és...
1: Így van.
0: És dobbantottak ebből. Pedig
1: dobbantottak
0: egy,
1: Milánóban.
0: Pedig
1: Milánói
0: együtt
1: lebontottuk
0: volna az egészen.
1: Azt hiszem, hogy milánóiak, nem?
0: Azt hiszem, igen. Igen, hát az ilyen izé, az kb. Vresnek volt a kis testvérek, vagy valami ilyesmi. Ugyanezt szól mindenki. Most elköltözöttek haza izé emberek, akik most a Orbán kormány rendszer lebontása után vissza kell költözni Magyarországra. Most már nem szabad. Nem.
1: Nem vagyunk rátok meg kíváncsiak.
0: Eljátszottatok. Kemények.
1: Mi ezt kiseggel, leseggeltük, itt voltunk.
0: Igen. Ezt utolsó fél évet, amikor már füvezni se lehetett, szörnyű van. És ti meg faszon tudja, Amsterdamba mondhatok, hogy mit haza megyek, de most még politikai aktivist vagyok itt kint, és nem lehet elviselni. Mit nem lehet elviselni? Bazzeg. Nem kell felmenni a Facebookra, aztán simán lehet viselni. Aztán pedig a dél-amerikai káoszt összött a Libertad de Expression. Ez az a önkifejezés szabadsága?
1: Én nem tudom, te vagy a dél-amerikai.
0: Én vagyok a dél-amerikai. Hát igen, az. Ez az. Mi dél-amerikaiak ezt így mondjuk. Na jó, ezek voltak a számai, melyek is most dekázgatni a Copacabanára.
1: Meg megmutatod a plömpidet. Na, én számaim jönnek.
0: Rázom, hogy a plömpi ment.
1: Mivel ma a Melóban kellett gyorsan összeválogatnom, hogy miket játszak, és nem volt időm,
0: minden
1: se gondoltam.
0: Minden kollégád választott egy számot?
1: Nem, olyan lemezekről játszom, amiket megvettem az elmúlt pár hétben.
0: Ezt a Melóban hallottam.
1: Gyerünk! Gyerünk!

0: Buonasera.
1: Elmondom, hogy mik voltak ezek a számok, basszus. Ez mind olyan lemez, illetve egy kazetta, amit a már emlegetett városokban vettem, ahol jártam az elmúlt hetekben.
2: Ezért nem fizetünk az Artisiusnak, mert már befizettük a...
1: Így van.
2: Valakinek.
1: Az első számomat játszottam, és szerintem...
2: Fartisiusz.
1: És ez az első alkalom, hogy ugyanattól a zenekartól játszunk mind a ketten? Már kitaláltam, hogy mi lesz a szettem, mikor megnéztem, hogy Viktor is
2: nem
1: választott egy slit számot. Igen, mert nem írtam be. Úgyhogy most nem írtam át, úgyhogy én is játszottam egy slit számot az Animal Space című, azt hiszem 80-as, vagy 81-es kislemezükről. Az azonos színű.
2: Az állatoknak külön űrjük van.
1: Igen.
2: Ott lebegnek.
1: Minden igaz róluk, amit Viktor elmondott. A második dal a szintén angol Alternative TV-től volt a You Bastard.
2: Ezt annak kapcsán mondott, hogy megpróbálkoztál, de kibasztak a közmédiának a felügyelő bizottságából téged.
1: Igen.
2: Mert meggoogolozték ezt a műsort.
1: Ezt annak kapcsán mondom. Fasz a post-punk, proto-post-punk zenekar a Angliából. A harmadik dal a Dan Amdi Petersen's Army-től volt a...
2: De úgy tök durva, hogy ebbe volt a Sniffing Loose csávó, aki ezt megcsinálta az Alternative TV-be, meg egy másik arc, aki meg a Psy-Hit TV-t csinálta. Micsoda All-Star.
1: Micsoda összefüggések.
2: Válogatott.
1: Igen. És kicsit szerintem mind a két világ megjelenik benne. Nem? Tehát vannak ilyen kísérleti lemezeik. Ez ebben a számban vannak olyan részek, amik nagyon emlékeztetnek az Apostles nevű zenekarra, amikor megy egy ilyen...
2: Mondhatod nyugodtan az apostolokat magyarul.
1: Megy egy ilyen...
2: Ha majd egyszer kárcsavárat épített...
1: Ilyen prüntjesz kis gitározások. Az Amdi Patterson Army-től... Ki az Amdi Patterson amúgy?
2: Aj, fasz. Ő ismer engem.
1: A Dot Live. Ismeri Vargyai Viktort? Ha igen, adja meg a telefon.
2: De nem ő vagyok.
1: Épp ez az. Hogy ismeri-e őt.
2: Jó, ne doxoljuk már tovább azt a szerencsétlen flótást.
1: Így van.
2: Ezt a gyönyörű.
1: Ezt
2: a gyönyörű ezt a zsenit.
1: Ezt a három számot nagyon olcsón vettem meg, ezzel szemben a következő szám pedig a TV Pop-tól volt a Tell Me. Ezt viszont elég drágán vettem meg. Ugyanakkor
2: Tell Me!
1: Soha nem láttam még sehol, Bulu. És a Discogs-on is csak Dániából lehet berendelni, tehát valószínűleg nem is nagyon lehet sehol máshol megtalálni, vagy elég ritka. Úgyhogy megvettem, és nagyon örülök.
2: Trabant kis lemez? Csak Vatára lehet megvenni?
1: Igen.
2: Zéktől? Flapnisektől?
1: Nem, mert fenn van egy 4-5 darab a Discogs-on, de talán egy vagy kettő volt, ami olcsóbb volt annál, mint amit én megvettem, és azok is ráadásul rosszabb állapotúnak tűntek. Szóval örültem, hogy megtaláltam.
2: Boltba tettek megjegyzést arra, hogy megvetted ezt a lemezt?
1: Nem.
2: Do you know what it is?
1: Szerintem a boltos nem biztos, hogy
2: you should not buy it.
1: Mert ez nem egy punk bolt volt, hanem ilyen mindenes. Ami érdekes volt, hogy, és ez szerintem lehet, hogy előre mutat valami trendre, ami hamarosan elér minket is.
2: Kopágába fog indulni?
1: Hát az a János, ő mondta, hogy amikor sokat kellett Svédországba járnia, akkor onnan tudta, hogy mi lesz Magyarországon a ruházkodási divat 5 év múlva, hogy éppen mit viselnek ott Göteborgban a fiatalok.
2: És ő már úgy néz ki, ahogy a svédek néztek ki 5 éve?
1: Igen, de hogy azt akartam mondani, hogy a lemezbolt is tele volt DVD-kkel, meg az utcán nagyon sok helyen árultak DVD-ket.
2: Hát nem hiszem, ameddig a
1: torrent legális.
2: Az internet szolgáltató nem listázza, hogy miket szedtél le, addig a magyarokat nem fogják erre rákényszeríteni.
1: Lehet.
2: Ez egy kalóz népség.
1: Szóval igen, fasz a banda, ez a TV Pop. Nem tudom, hogy van-e. Talán van valami válogatás, amin több számuk van. Nem csak ez a kislemez. De én ezt ismertem, és amikor megláttam a borítót, úgy gondoltam, hogy megveszem. És Máté pedig meg tudta venni a első nyomású Zanz nagylemezt, amit elsőre azt is kivettem magamnak, de aztán mondtam, hogy jó, ez már így őrület lenne, azt vegye meg ő, ha akarja. Az utolsó dal pedig a már emlegetett olasz-amerikai zippertől volt, mégpedig a Meglio Farlo Te. Ez azt hiszem azt jelenti,
2: az hogy... kérek fasírt a szendvicset.
1: Azt hiszem azt jelenti, hogy inkább csinál te, vagy inkább csinál magadnak valami is.
2: Inkább csináltál.
1: Ezek voltak a számok, és kész. Megnézzük, a Carfilm milyen koncerteket ajánl a publikumnak. Hanyadika lesz, amikor ez a szar lemegy?
2: Jövő hét szárda.
1: Másodika van most a leghamarabb, amikor ezt hallgatjátok, úgyhogy egy csomó mindent.
2: Akkor a harmadikán Bécsben megnézhettek minket.
1: Lesz Szentesen, 4-én lesz Szentesen Dehumanizátor, Rompó, Diszpopulár és Konkrét. Ugyanaz nap leszünk mi Bécsben, ugye? És 5-dik...
2: Nem, 4-én Grádba leszünk.
1: Szerintem nem.
2: Jó.
1: Vagy de?
0: Lakmacsun Rádió. Tekfelhő ajánló. Korta.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsum.hu per donate oldalon.
2: Lamacsum.
3: Igen!
0: Na mi van még?
4: Hé, jó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lamacsum rádióban. A Mátyás térről Pepino vagyok, ez a másik mixem itt, amit boldogan és örömmel és szívlélekkel tettem be nektek. Ma is fekete zenét hoztam nektek, mind ahogy megvárhatjátok tőlem. Pepino, Józsefváros, a Pók és a Lamacsum Rádió tisztelettel. Hallgassátok, szeretettel és békességben. Jók a programok, ez itt Pepino és az Urban Manus Beats. Ah, yeah.

0: sex buddy after these no.
1: Elszaladt ez az idő.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

Sziasztok, ez a Ferronlines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: La Macchun Radio.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a La Macchun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Lamacsun Rádió, Lamacsun. És ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a rádió stúdiójából, a Pókbüféből. Nagyfuvaros utca. A házigazda Attila S. Egy kis elektronika, funk, diszkó és house. Ez lesz a mai menetrend. Üdv Katának és Erminnak. Úgyhogy a következő két órában maradjatok itt. Step by Step, Lamacsun.

Lomacsun Rádió. Ez a Step by Step műsor. Attila és a házigazda. És 9 óra van, tehát a műsor felénél járunk. Szól az DJ Alone Again, In Your Orbit, és ez a Wolf Music London.

de a tracklistát majd úgyis összeírom, lamacsun.hu per step by step. És az Archie. Én pedig megyek tovább egészen 10-ig. Step by step, lamacsun.

Jó. Ez az utolsó zene a mai műsorban. Billus, It's Floating, Smallville Records. Nagyon jó kis kiadó Bandcampen. Főként house, deep house. És a tracklistát majd megtaláljátok a Lamacsón oldalán. Az Archiban, step by step. Tracklista és a felvétel.

következő adás 2 hét, de lehet, hogy 3 hét múlva. Majd menet közben meglátjuk. Az előző 2 órában Attila S. zenélt. Köszi a figyelmet, vigyázzatok magatokra, szevasztok!

0: Lamacsó Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet, címek. Tartsatok velünk!
0: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Milyen hatat ki az Illuminati?

0: Hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy felesége, meg három szép szálfia.
1: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
2: Add ki a részünket!
3: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Az utolsó tornyecskéket nem hagyta nyugodtan kíváncsiságát.

There will be no Armageddon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
0: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is mosható.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
3: Semmi sem bíz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyet?
3: Ne feledje.
1: Lamacsun.hu/donate.
0: Ez itt a Zeitgeist műsor.
5: Ja, hogy most már műsor csinálunk?
0: Ja.
6: Music is a beautiful thing. It's a beautiful

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Ez alamecsú hangja.
1: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: A lahmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lahmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lahmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lahmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közfényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
3: Ez itt a lahmacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Közönséges mandragúra. Felhasználása. A középkori orvosok is gyakran alkalmazták altatóként. Ehhez a gyökereket borba áztatták vagy elfüstölték. Külsőleg friss sebeket, gyulladt szemeket, keléseket kezeltek vele. A modern gyógyászat kialakulásával a növény feledésbe merült, majd a 20. században a morfium függőséget próbálták vele kezelni.
1: Lahmacsun Rádió.
4: A Lahmacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
5: A Lahmacsun Rádiót az italműhely támogatja.